a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: kegyetlen, mint halottját az itt hagyom.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Összeül az országgyűlés, nyilvánosak lesznek a kórházi fertőzések adatai. Idén is segít a Magyarok Kenyere program, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Rendkívüli ülést tart az országgyűlés. Az összehívást ezúttal is Ruf Bálint miniszter kezdeményezte mára és holnapra. Szó lesz a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről, a közösségi közlekedés versenyképességének javításáról, valamint a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáról. Napirendre kerülhet az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének teljes körű feltárásáról és az állambiztonsági szolgálatok történetéről. Heti levéltáráról szóló javaslat is. Nyilvánossá válnak a kórházi fertőzések adatai. Hegedűs Zsolt miniszter bejelentése szerint szeptembertől bárki megismerheti ezeket. A rendszer a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ módszertana alapján valós számokra épül. Az információk értelmezését kiegészítő mutatók segítik. A cél a betegbiztonság javítása és az egészségügy átláthatóságának erősítése. Volt dolguk a balatoni vízirendőröknek. Idén már 133 ember életét mentették meg. A Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság közlése szerint a szezonban eddig 76 esetben riasztották a hatóságot. A Balatonon 5 rendőrös és a vízimentő szervezetek közösen vigyáznak a fürdőzők biztonságára. Már gyűjtik a búzát a Magyarok Kenyere programban. A Kárpát-medence csaknem 300 pontján várják a gazdák felajánlásait. Tavaly csaknem 1200 tonna búza jött össze, amelyet rászorulók támogatására fordítottak, mondta rádiónknak Horváth Vivien, a program vezetője.
2: A Magyarok Kenyere már nem csupán egy segítségnyújtó és karitatív program, hanem az összefogás szimbólumává is vált. A fő tevékenységét még mindig a búzaadományok gyűjtése jelenti. Nagyon sok gazdálkodó a betakarítási időszak végén felajánlja a terményének egy részét.
1: Lando Norris nyerte a 41. Forma 1-es magyar nagydíjat a Hungaroringen. A McLaren brit versenyzője a pole pozícióból rajtolva idei első pályafutása 12. futam győzelmét aratta, és sorozatban másodszor győzött Mogyoródon. A második helyen a címvédő Max Verstappen végzett, míg a harmadik Andrea Kimi Antonelli lett. A nap első felében még lehetnek felhősebb időszakok, utána naposabb idő várható. A térségünk egyes részein kis eséllyel némi eső még előfordulhat. A szelet élénk lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 32 fok körül valószínű. Holnap napos gomoly felhős időben lesz részünk, számottevő csapadék már nem érkezik. 26-33 fok közötti értékekre van kilátás országszerte. Szerdán kezdődik a nyár második erőteljesebb hőhulláma.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best
1: FM. Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt, egy félárva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább és folytasd az álmod.

0: A Best FM minden pillanatban velük vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: 750 új egyetemista kezdi a tanévet Fehérváron. Egyre több a rolleres baleset a Vármegyében. Káros lehet a naptetoválás. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. 750 első éves kezdi a tanévet ősszel Székesfehérváron. A ponthatárok kihirdetése után eldőlt, hogy az Óbudai Egyetem Albarégia karán összesen 350, a Kodolányi János Egyetem székesfehérvári képzési helyszínén pedig 400 diák tanul szeptembertől, írja az FMC. Aki nem jutott be a választott képzésre, augusztus 7-ig még jelentkezhet a pótfelvételi eljárásban. Emelkedik az elektromos rollerrel történő balesetek száma a térségben. A Fehérvár megyei balesetmegelőzési bizottság adatai szerint az év első felében 22 ilyen eset történt, amelyek közül 18-at a járművet használók okoztak, tájékoztat az FMC. 12 eset súlyos, 10 pedig könnyű sérüléssel járt. A leggyakoribb okok a nem megfelelő sebesség megválasztása, az elsőbségi szabályok és a kanyarodás rendjének megsértése voltak. A rendőrség felhívja a figyelmet arra, hogy a legfeljebb 25 km/órás elektromos rollerek használatához kötelező a bukósisak és a felelősségbiztosítás, járdán pedig sem elektromos rollerrel, sem kerékpárral nem szabad közlekedni. A szabályszegők akár 65 000 forintos bírságot is kaphatnak. A fehérváriak véleményére is számítanak a város zöld jövőjének tervezésében. Székesfehérvár önkormányzata elindította a zöld infrastruktúra fejlesztési és fenntartási akciótervhez kapcsolódó lakossági kérdőívet, tájékoztat a város oldala. A felmérésben a helyiek megoszthatják tapasztalataikat a parkokról, játszóterekről, vízfelületekről, továbbá a nyári hőség idején jelentkező problémákról. Javaslatot tehetnek többek között új fasorok telepítésére, árnyékos területek kialakítására, zöld tetők létesítésére és az esővíz megtartását segítő megoldásokra is. Az anonim 20 kérdésből álló kérdőív a város honlapján tölthető ki, a válaszokat pedig augusztus közepéig várják. Csőtörés miatt tovább marad lezárva a Budai út érintett része. A Budai úton zajló közműépítési munkák múlt héten befejeződtek, azonban csőtörés történt, ezért a helyreállítása a tervezetnél tovább tart. Az önkormányzati kommunikációs központ tájékoztatása szerint a József Attila utca és a Várkörút közötti részen legkésőbb, július 31-ig maradnak érvényben a forgalomkorlátozások. Amennyiben a szakemberek korábban befejezik a munkát, a lezárt útrészt azonnal megnyitják a közlekedők előtt. Megkezdődött a búzaadományok gyűjtése a Magyarok Kenyere programban. Szerte a Kárpát-medencében 300 gyűjtőponton várják a felajánlásokat, mondta a rádiónknak a Magyarok Kenyere program vezetője, Horváth Vivien.
2: A Magyarok Kenyere már nem csupán egy segítségnyújtó és karitatív program, hanem az összefogás szimbólumává is vált. A fő tevékenységét még mindig a búzaadományok gyűjtése jelenti. Nagyon sok gazdálkodó betakarítási időszak végén felajánlja a terményének egy részét nemes célra. Mi ezeket összegyűjtjük, a malmok segítségével liszté őrüljük, és ezeket a liszteket juttatjuk el egészen év végéig rászorulóknak, szociális intézmények részére, gyermekotthonokba, idős otthonokba, illetve közvetlen családokhoz is kerül.
1: Tavaly közel 1200 tonna búza gyűlt össze a rászorulóknak. A Kárpát-medencei búza összeöntés ünnepét idén Martonvásáron tartják augusztus 5-én. Ideiglenesen lezárják Székesfehérváron a Halász Selyem utcák közötti Murvás parkolót. A Városgondnokság tájékoztatása szerint szerdán kaszálási és karbantartási munkákat végeznek a Halász Selyem utcák közötti Murvás területen. Emiatt a parkoló ma estétől szerda délutánig nem használható. Az ott parkolókat arra kérik, hogy ez idő alatt hagyják szabadon a területet, ezzel is segítve a munkák gyors elvégzését. Még augusztus 1-ig várják az előadókat a közösségi régészeti konferenciára. A Szent István Király Múzeum és a Közösségi Régészeti Egyesület október 16-án és 17-én tartja a 4. országos közösségi régészeti konferenciát. Adta hírül a Város oldala. A szervezők a közösségi régészet iránt elkötelezett kutatók, szakemberek és múzeumbarát civilek jelentkezését várja, hogy szakmai közönség előtt ismertethessék munkájuk eredményeit. A programban 20 perces előadások és poszterek is helyet kapnak. Az előadói szándékot augusztus 1-jéig elektronikusan lehet jelezni. Veszélyes trend terjed a közösségi médiában. Erre hívta fel a figyelmet rádiónkban a Magyar Dermatológiai Társulat elnöke. Holló Péter elmondta, úgynevezett naptetoválásokat készítenek, ez azonban nagyon káros a bőrnek.
3: Az idei nyárnak egy, mondhatjuk úgy, hogy sláger TikTok kihívása a naptetoválás készítése, aminek a lényege az lenne, hogy a bőrét lefedve egy fényvédőkrémmel valami alakzatot odarajzolva, körülötte a bőrt jól leégessék a nap. És hát sajnos ezt nagyon-nagyon sokan látták és csinálják, ezt halljuk a betegektől. Mindenkinek fölhívnám a figyelmét arra, hogy ne álljon be ebbe a sorba, és ne csináltasson magának naptetoválást. Ez káros a bőrére, és nagyon-nagyon megemeli a bőrrák rizikóját a későbbiekben.
1: Életmentő ismeretekkel és pályaorientációs programmal várják a fiatalokat a székesfehérvári mentőállomáson. Az Országos Mentőszolgálat Hősképzés Plusz programját augusztus 3-án tartják. A résztvevők közelebbről is megismerhetik a mentők munkáját, emellett betekintést kapnak a mentőszolgálat munkaköreibe, valamint a karrier lehetőségeibe. A program végén az újraélesztés helyes lépéseit is elsajátíthatják, és be is gyakorolhatják. A részvétel előzetesre regisztrációhoz kötött. Írja a Város oldala. Az Országos Mentőszolgálat Hősképző programja 2018 óta minden hónap első hétfőjén ingyenes újraélesztési oktatást kínál országszerte. 2030-ig elkészülhet a székesfehérvári intermodális csomópont. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter bejelentette, hogy szeretnék megkezdeni a székesfehérvári vasúti csomópont teljes körű átépítését. Adta hírül a Város oldala. A már elkészült tervek alapján a mintegy 20 milliárd forintos fejlesztés IKOP plusz forrásból valósulhat meg, és 2030-ig befejeződhet. Ennek részeként megújul a vasútállomás előtti tér, a helyközi buszpályaudvar a piactérről a vasútállomás mellé költözik, felüljáró épül a Mártírok útja és az Újváralja sor között, valamint folytatódik az út- és kerékpárút fejlesztés a Seregélyesi út felé. Az intermodális csomópont a Béketéren valósulna meg, ahol a vasúti, a helyi, valamint a helyközi autóbusz közlekedés közvetlenül kapcsolódna össze. Vízi rendőrök mentettek ki egy bajba jutott embert a velencei tóból. A budapesti férfi a velencefürdői Szabadstrand felől gyalog indult a tó északi partja felé, ám mintegy másfél kilométerre a parttól a víz hirtelen mélyülni kezdett. Többször belesüppett a vastag iszabba, majd pánikba esett és segítséget kért. A rendőrség ismét arra figyelmeztet, hogy az alacsony vízállás megtévesztő lehet, ezért senki ne próbáljon gyalog átkelni a tavon. Adta hírul az FMC. A süppedős iszap a mélyebb részek, valamint a mederbe rejtőző törött üvegek és éles fémdarabok komoly veszélyt jelenthetnek. Hadfehérvár megyei strandon továbbra sem engedélyezett a fürdőzés. A hatósági vizsgálatok szerint a fürdővíz bakteriális szennyezettsége meghaladja a határértéket, ezért visszavonásig érvényben marad a tilalom az Agárdi Park Strand kempingben, a Tini strandon, a Velence északi strandon, a Velence Korzó és Szabad strandon, a Velence Resort strandján, valamint a dunaújvárosi Szalki-szigeti Szabad strandon. Ír a közösségi oldalán a vármegyei kormányhivatal. A korlátozást a megfelelő vízminőség helyreállítását követően haladéktalanul feloldják. Híreink végén néhány szó a várható időjárásról. Hétfőn hidegfront alakítja időjárásunkat. A napsütést időnként erősen megnövekvő felhőzet zavarja, gyenge zápor is kialakulhat. Az északnyugati szél többfelé megélénkül. Délután 25 fok körüli csúcshőmérséklet várható. A következő napokban ismét egyre melegebb lesz az idő. A hét második felében a legmelegebb órákban már 35 fok körüli értékeket is mérhetünk.
0: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Jó reggelt, jó hetet kívánok! Július 27-e van, hétfő, az év 208. napja, Liliánák és az Olgák névnapja. Sok boldogságot kívánok az ünnepelteknek, és ünnepeljük őket együtt. 06 20 55 55 155, 6 óra múlt 10 perccel. Maxim Levente vagyok, Justin Timberlake kezd, Nagy Ricsi folytatja, és jön Will Smith is mindjárt.
0: Best

0: Best FM, a legjobb zenék, jó reggelt, jó hetet kívánok, július 27-e van, és a mostani hétvégén is elmaradt a Balaton átúszás, melynek tervezett új időpontja augusztus 1 szombat, a víz után pedig 4 kerékre pattanunk, egészen kis kerekekre, de gyorsan lehet suhanni rajtuk. Gördeszka a fókuszban, Skaterboy címmel, Avril Lavigne dala folytatja a hétfő reggelt. Ha a dugó baleset van, várom az infót 0620 55 55 155-ös számunkra.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM.

Ezt a FM, a legjobb zenék, még egy-két viszonylag enyhe nap, aztán a hét közepétől jön újból a hőség, a kánikula. Hogy pontosan milyen időre készülhetünk ma és a következő napokban, kiderül a hírek végén. Azután az ATB Let You Go című dalával megy tovább a hétfő reggel.

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: 750 új egyetemista kezdi a tanévet Székesfehérváron. Marad a forgalomkorlátozás a Budai úton. Több vármegye és strandon is várni kell a fürdőzéssel. Köszöntöm Önöket, Papp Klaudia vagyok. 750 első éves kezdi a tanévet ősszel Székesfehérváron. A ponthatárok kihirdetése után eldőlt, hogy az Óbudai Egyetem Albarégia karán összesen 350, a Kodolányi János Egyetem székesfehérvári képzési helyszínén pedig 400 diák tanul szeptembertől, írja az FMC. Aki nem jutott be a választott képzésre, augusztus 7-éig még jelentkezhet a pótfelvételi eljárásban. Csőtörés miatt tovább marad lezárva a Budai út érintett része. A Budai úton zajló közműépítési munkák múlt héten befejeződtek, azonban csőtörés történt, ezért a helyreállítása a tervezetnél tovább tart. Az önkormányzati kommunikációs központ tájékoztatása szerint a József Attila utca és a Várkörút közötti része legkésőbb, július 31-éig maradnak érvényben a forgalomkorlátozások. Amennyiben a szakemberek korábban befejezik a munkát, a lezárt útrészt azonnal megnyitják a közlekedők előtt. Még augusztus 1-ig várják az előadókat a közösségi régészeti konferenciára. A Szent István Király Múzeum és a Közösségi Régészeti Egyesület október 16-án és 17-én tartja a 4. országos közösségi régészeti konferenciát. Adta hírül a város oldala. A szervezők a közösségi régészet iránt elkötelezett kutatók, szakemberek és múzeumbarát civilek jelentkezését várja, hogy szakmai közönség előtt ismertethessék munkájuk eredményeit. A programban 20 perces előadások és poszterek is helyet kapnak. Az előadói szándékot augusztus 1-éig elektronikusan lehet jelezni. Hatfehérvár megyei strandon továbbra sem engedélyezett a fürdőzés. A hatósági vizsgálatok szerint a fürdővíz bakteriális szennyezettsége meghaladja a határértéket, ezért visszavonásig érvényben marad a tilalom az Agárdi Park strand kempingben, a Tini strandon, a Velence északi strandon, a Velence Korzó és Szabad strandon, a Velence Resort strandján, valamint a dunaújvárosi, Szalki-szigeti Szabad strandon, írja közösségi oldalán a vármegyei kormányhivatal. A korlátozást a megfelelő vízminőség helyreállítását követően haladéktalanul feloldják. Híreink végén néhány szó a várható időjárásról. Hétfőn hidegfront alakítja időjárásunkat. A napsütést időnként erősen megnövekvő felhőzet zavarja, gyenge zápor is kialakulhat. Az északnyugati szél többfelé megélénkül. Délután 25 fok körüli csúcshőmérséklet várható. A következő napokban ismét egyre melegebb lesz az idő. A hét második felében a legmelegebb órákban már 35 fok körüli értékeket is mérhetünk.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM a legjobb zenék. Alapvetően napsütéses idővel indul a hét, de erős lesz a szél, és egy-két zápor, zivatar, akár hevesebb vihar sem kizárt. 27-33 fok között alakul a hőmérséklet. Holnap is napos, gomoly felhős időnk lesz, kevesebb eséllyel eshet. 26-33, és napról napra melegszik az idő. Szerdán már 29-35 fokot mérhetünk majd. Jön egy újabb a 90-es és 2000-es évekből, Christina Aguilera-éktől Car Wash. Jó reggelt!
1: Best FM, a legjobb zenék. This is...

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Már is hetet üt az óra. Jó reggelt, július 27-én. Jönnek a friss hírek, aztán engedélyt kér szórakoztatásra. Robbie Williams.

0: Ez lesz a Let Me Entertain You, és jönnek magyar előadók is, köztük a New Level Empire.
1: Áthajózhatnánk, gyere áthajózhatnánk, a Balaton minden, a Balaton minden pontján.
0: Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Jó reggelt!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Lakossági kérdőivel várják a fehérváriak véleményét. Elindult az idei búzagyűjtés a rászorulók javára. Lezárják a Halász Selyem utcák közötti Murvás parkolót. Köszöntöm Önöket, Papp Klaudia vagyok. A fehérváriak véleményére is számítanak a város zöld jövőjének tervezésében. Székesfehérvár önkormányzata elindította a zöld infrastruktúra fejlesztési és fenntartási akciótervhez kapcsolódó lakossági kérdőívet, tájékoztat a város oldala. A felmérésben a helyiek megoszthatják tapasztalataikat a parkokról, játszóterekről, vízfelületekről, továbbá a nyári hőség idején jelentkező problémákról. Javaslatot tehetnek többek között új fasorok telepítésére, árnyékos területek kialakítására, zöld tetők létesítésére és az esővíz megtartását segítő megoldásokra is. Az anonim 20 kérdésből álló kérdőív a város honlapján tölthető ki, a válaszokat pedig augusztus közepéig várják. Megkezdődött a búzaadományok gyűjtése a Magyarok Kenyere programban. Szerte a Kárpát-medencében 300 gyűjtőponton várják a felajánlásokat, mondta a rádiónknak a Magyarok Kenyere program vezetője, Horváth Vivien.
2: A Magyarok Kenyere már nem csupán egy segítségnyújtó és karitatív program, hanem az összefogás szimbólumává is vált. A fő tevékenységét még mindig a búzaadományok gyűjtése jelenti. Nagyon sok gazdálkodó a betakarítási időszak végén felajánlja a terményének egy részét nemes célra. Mi ezeket összegyűjtjük, a malmok segítségével liszté őrüljük, és ezeket a liszteket juttatjuk el egészen év végéig rászorulóknak, szociális intézmények részére, gyermekotthonokba, idős otthonokba, illetve közvetlen családokhoz is kerül.
1: Tavaly közel 1200 tonna búza gyűlt össze a rászorulóknak. A Kárpát-medencei búza összeöntés ünnepét idén Martonvásáron tartják augusztus 5-én. Ideiglenesen lezárják Székesfehérváron a Halász Selyem utcák közötti Murvás parkolót. A Városgondnokság tájékoztatása szerint szerdán kaszálási és karbantartási munkákat végeznek a Halász Selyem utcák közötti Murvás területen. Emiatt a parkoló ma estétől szerda délutánig nem használható. Az ott parkolókat arra kérik, hogy ez idő alatt hagyják szabadon a területet, ezzel is segítve a munkák gyors elvégzését. Híreink végén néhány szó a várható időjárásról. Hétfőn hidegfront alakítja időjárásunkat. A napsütést időnként erősen megnövekvő felhőzet zavarja, gyenge zápor is kialakulhat. Az északnyugati szél többfelé megélénkül. Délután 25 fok körüli csúcshőmérséklet várható. A következő napokban ismét egyre melegebb lesz az idő. A hét második felében a legmelegebb órákban már 35 fok körüli értékeket is mérhetünk.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Hello, jó reggelt, jó hetet kívánok! Július 27. napja egyébként az évből, ez már a 208. Sok boldogságot a névnapos Liliánáknak, Olgáknak, és Isten éltesse a szülinaposokat is. Ha a névnapos szülinapos köszöntő vagy közlekedési infó van, jöhet a 0620 55 55 155-re, és jönnek a legjobb zenék is. Nem sokára Texas-tól zenél a Rasmus, de csak Mark Ronson és Amy Winehouse kettőse után.
0: Best

0: Best FM a legjobb zenék. Jó reggelt, július 27-én hétfőn. Ma van a balatoni halak napja. Apropó Balaton, jó pihenést a héten szabadságukat töltőknek. Egy fokkal jobb időt fogtak ki, mint a múlt heti turnus. Lehet már strandolni a hét közepétől, aztán meg szinte kötelező jelleggel a kánikulát szerintem vízparton a legkönnyebb elviselni. A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei közül pedig jön egy újabb, The Rasmus in the Shadow.
1: Best FM. Best FM.

0: Best FM a legjobb zenék, rögtön 7:30, a legfrissebb hírek vannak soron, aztán a Nightcrawlers dala a Push the Feeling-on. Ha közben dugó baleset van már is a hét első reggelén, várom az infót 0620-55-55-155.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Egyre több az elektromos rolleres baleset a Vármegyében. Káros lehet a naptetoválás. Vízi rendőrök segítettek a velencei tóban rekedt férfin. Köszöntöm Önöket, Papp Klaudia vagyok. Emelkedik az elektromos rollerrel történő balesetek száma a térségben. A Fejér-Vár megyei Baleset Megelőzési Bizottság adatai szerint az év első felében 22 ilyen eset történt, amelyek közül 18-at a járművet használók okoztak, tájékoztat az FMC. 12 eset súlyos, 10 pedig könnyű sérüléssel járt. A leggyakoribb okok a nem megfelelő sebesség megválasztása, az elsőbségi szabályok és a kanyarodás rendjének megsértése voltak. A rendőrség felhívja a figyelmet arra, hogy a legfeljebb 25 km/órás elektromos rollerek használatához kötelező a bukósisak és a felelősségbiztosítás, járdán pedig sem elektromos rollerrel, sem kerékpárral nem szabad közlekedni. A szabályszegők akár 65 000 forintos bírságot is kaphatnak. Veszélyes trend terjed a közösségi médiában. Erre hívta fel a figyelmet rádiónkban a Magyar Dermatológiai Társulat elnöke. Holló Péter elmondta, úgynevezett naptetoválásokat készítenek, ez azonban nagyon káros a bőrnek.
2: Az idei nyárnak egy, mondhatjuk úgy, hogy sláger TikTok kihívása a naptetoválás készítése, aminek a lényege az lenne, hogy a bőrét lefedve egy fényvédőkrémmel valami alakzatot odarajzolva, körülötte a bőrt jól leégessék a nap. És hát sajnos ezt nagyon-nagyon sokan látták és csinálják, ezt halljuk a betegektől. Mindenkinek fölhívnám a figyelmét arra, hogy ne álljon be ebbe a sorba, és ne csináltasson magának naptetoválást. Ez káros a bőrére, és nagyon-nagyon megemeli a bőrrák rizikóját a későbbiekben.
1: Vízi rendőrök mentettek ki egy bajba jutott embert a velencei tóból. A budapesti férfi a velencefürdői Szabadstrand felől gyalog indult a tó északi partja felé, ám mintegy másfél kilométerre a parttól a víz hirtelen mélyülni kezdett. Többször belesüppett a vastag iszapba, majd pánikba esett és segítséget kért. A rendőrség ismét arra figyelmeztet, hogy az alacsony vízállás megtévesztő lehet, ezért senki ne próbáljon gyalog átkelni a tavon. Adta hírül az FMC. A süppedős iszap a mélyebb részek, valamint a mederbe rejtőző törött üvegek és éles fém darabok komoly veszélyt jelenthetnek. Hétfőn hidegfront alakítja időjárásunkat. A napsütést időnként erősen megnövekvő felhőzet zavarja, gyenge zápor is kialakulhat. Az északnyugati szél többfelé megélénkül. Délután 25 fok körüli csúcshőmérséklet várható. A következő napokban ismét egyre melegebb lesz az idő. A hét második felében a legmelegebb órákban már 35 fok körüli értékeket is mérhetünk.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok július 27-én hétfőn. Sok boldogságot az Olgáknak és a Liliánáknak, na és a szülinaposoknak is. 178 éve 1848-ban ezen a napon született Eötvös Loránd, világhírű fizikus, geofizikus, a torziós inga feltalálója, miniszter. 1962-ben a mai napon született Carl Müller, amerikai rockzenész, basszusgitáros, a Soul Asylum alapító tagja. 1979-ben ezen a napon az AC/DC megjelentette Highway to Hell című 5. nagylemezét, egyben az utolsót, amit még a nem sokkal később tragikusan fiatalon elhunyt Bon Scott énekessel készített el a legendás csapat. 1983-ban ezen a napon Madonna piacra dobta önmagáról elnevezett debütáló nagylemezét, rajta olyan világslágerekkel, mint a Lucky Star vagy a Borderline. Like 1986-ban ezen a napon koncertezett Budapesten a Queen. július 27 megjelent Rick Astley bemutatkozó kislemeze Never Gonna Give You Up címmel. 0620 Sok boldogságot az ünnepelteknek, 0620 55 55 155 telefon, SMS, Viber számunk.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Hideg fronttal indul a hét, záporok, zivatarok jöhetnek közben, fázni nem fogunk, 30 fok körül alakul délután a maximum. Részletek mindjárt a hírek végén, 8 után pedig hozom majd a Faithless-t. És itt lesz Rúzsa Magdi is.

0: hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Jó reggelt, jó hetet kívánok!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Egy jó tanács, a fényvédőt érdemes már indulás előtt 20 perccel felvinni a bőrre. Élvezze a napsütést felelősen a Sundance-szel, keresse a DM üzleteiben és a DM online shopban.
3: Megérkezett Siófok új kedvence, a Galerius fürdő. A Balaton melletti fürdőben igazi strand hangulat. Wellness és gasztroélmények találkoznak. Kültéri medence, árnyas pihenők, élménymedencék, csúszdák, játszótér, szaunák és a bistro labokka mediterrán hangulata vár. Galerius fürdő, a nyár új találkozóhelye Siófokon.
4: Sérült, üzemképtelen gépjárművét adja le Siófokon, a nagy autóbontóban.
5: Teljes körügyintézés, végleges kivonás.
4: A Mohus szerződéses partnere. Nagyautóbontó.hu.
6: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.
1: Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb itthon.
7: A Szent Donát kápolna Öreghegy legmagasabb pontján áll, ami egyébként Fehérváron a második legmagasabb pont. Az az épület, amelyet ma látunk, a sajnos nem az eredeti, hiszen a régi kápolnát 1734-ben szentelték fel egy óriási török őrtorony tetején. Ezt a város visszafoglalása után lerombolták. A második világháború idején pedig meg is semmisült a gazdag barokk templom, a ma látható kápolna pedig 1993 és 94 között épült Schulz István tervei alapján. Itt eredetileg jezsuiták miséztek, ami mindennapi gondozást pedig az öreghegyi remete végezte. 1777-ben Mária Terézia királynő létrehozta a Székesfehérvári egyházmegyét, és a felosztatott jezsuita rend szőlőit az új püspökség birtokába adta. A hagyomány szerint Donát napján augusztus 7-én körmenetet vezettek ide a felsővárosból és a belvárosból is. A kápolna újjáépülése óta a Szent Donát ünnepet ismét minden évben megtartják.
1: Best FM, a legjobb zenék. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb itthon.
7: Az élet a tét. Ezzel a mondattal hívja fel a figyelmet a biztonsági jöv használatának fontosságára a rendőrség. Magyarországon 47 éve kötelező a biztonsági jöv használata a gépjárművekben, 1994 óta pedig a hátsó ülésen utazóknak is kötelező az öveket becsatolni, akár lakott területen belül, akár kívül tartózkodjanak. Szigorú szabályozás vonatkozik a biztonsági jövek használatára, amelyek rengeteg közlekedési balesetben játszanak életmentő szerepet. Ugyan nem előzi meg a baleseteket, viszont mérsékelheti annak következményeit. A passzív biztonság egyik fő alapeszközéről van szó, amelynek használatával jó eséllyel megakadályozható, hogy kizuhanjunk az autóból, illetve az utastérben is megóvhat minket a súlyosabb sérülésektől, olvasható a polisz.hu-n. Éppen ezért ne legyünk restek, indulás előtt becsatolni az övünket, hogy magunkat és másokat is biztonságban tudjunk.
1: Best FM, a legjobb zenék.
6: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
8: 750 új egyetemista kezdi a tanévet Székesfehérváron. Marad a forgalomkorlátozás a Budai úton. Több vármegyei strandon is várni kell a fürdőzéssel. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. 750 első éves kezdi a tanévet ősszel Székesfehérváron. A ponthatárok kihirdetése után eldőlt, hogy az Óbudai Egyetem Albarégia karán összesen 350, a Kodolányi János Egyetem székesfehérvári képzési helyszínén pedig 400 diák tanul szeptembertől, írja az FMC. Aki nem jutott be a választott képzésre, augusztus 7-ig még jelentkezhet a pótfelvételi eljárásban. Csőtörés miatt tovább marad lezárva a Budai út érintett része. A Budai úton zajló közműépítési munkák múlt héten befejeződtek, azonban csőtörés történt, ezért a helyreállítása a tervezetnél tovább tart. Az önkormányzati kommunikációs központ tájékoztatása szerint a József Attila utca és a Várkörút közötti része legkésőbb, július 31-ig maradnak érvényben a forgalomkorlátozások. Amennyiben a szakemberek korábban befejezik a munkát, a lezárt útrészt azonnal megnyitják a közlekedők előtt. Még augusztus 1-ig várják az előadókat a közösségi régészeti konferenciára. A Szent István Király Múzeum és a Közösségi Régészeti Egyesület október 16-án és 17-én tartja a 4. országos közösségi régészeti konferenciát. Adta hírül a város oldala. A szervezők a közösségi régészet iránt elkötelezett kutatók, szakemberek és múzeumbarát civilek jelentkezését várja, hogy szakmai közönség előtt ismertethessék munkájuk eredményeit. A programban 20 perces előadások és poszterek is helyet kapnak. Az előadói szándékot augusztus 1-jéig elektronikusan lehet jelezni. Hatfehérvár megyei strandon továbbra sem engedélyezett a fürdőzés. A hatósági vizsgálatok szerint a fürdővíz bakteriális szennyezettsége meghaladja a határértéket, ezért visszavonásig érvényben marad a tilalom az Agárdi Park Strand Campingben, a Tini strandon, a Velence északi strandon, a Velence Korzó és Szabad strandon, a Velence Resort strandján, valamint a Dunaújvárosi, Szalkis-szigeti Szabad strandon. Írja közösségi oldalán a vármegyei kormányhivatal. A korlátozást a megfelelő víz minőség helyreállítását követően haladéktalanul feloldják. Híreink végén néhány szó a várható időjárásról. Hétfőn hideg front alakítja időjárásunkat. A napsütést időnként erősen megnövekvő felhőzet zavarja, gyenge zápor is kialakulhat. Az északnyugati szél többfelé megélénkül. Délután 25 fok körüli csúcshőmérséklet várható. A következő napokban ismét egyre melegebb lesz az idő. A hét második felében a legmelegebb órákban már 35 fok körüli értékeket is mérhetünk.
9: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
10: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
0: Jó reggelt, itt az új nap, itt az új hét, próbáljuk meg újból. Try Again címmel Alaya dala indítja az órát. Persze, aki az M3-ason tart Budapest felé, Aszódnál már is akadályba ütközik. Baleset miatt ugyanis 3-4 kilométeres a torlódás. Köszi Istvánnak, aki megírta ezt a 0620 55 55 155-re. 4 perc elmúlt 8, Maxim Levente vagyok.
9: Best FM, a legjobb zenék.
11: Without a dope.

Best FM a legjobb zené. Kicsit távoli még a karácsony, de ha Mariah Carey-ről van szó, nem is annyira. Szerinte soha nem lehet elég korán elkezdeni a karácsonyi készülődést. Az énekesnő állítólag visszahozza ünnepi koncertjeit Európába, Angliába, ezen belül is Londonba, az O2 arénába. Bár hivatalosan még nem jelentette be, a brit sajtó már késztényként kezeli az előkészületeket. Ha a turnéval kapcsolatos hírek beigazolódnak, az európai közönség ismét élőben hallhatja Mariah olyan legendás karácsonyi dalait, mint az All I Want For Christmas Is You, amihez valóban korán van még egy kicsit, így július 27-én, viszont érkezzen most akkor egy másik dala, méghozzá a Busta Rhymes-zal közös I Know What You Want a Besten. Jó reggelt, jó hetet, egy perccel, lassan kettővel múlt, 8:45. Ha dugó, baleset van, várom az infót a 0620 55 55 155-re.

Ezt a FM a legjobb zenék. Július 27-e hétfővel elindult az újabb hét, és hideg frontot hoz a hét eleje. Ami nem is annyira hideg, hiszen 30 fok körül lesz majd délután a maximum. A hidegfront abban mutatkozik meg, hogy felhősebb az ég, szélre, esőre, záporokra, zivatarokra kell készülni. Részletek a hírek végén az időjárás jelentésben rögtön 8:30. Jó reggelt, George Michael és a Fast Love pedig már bekészítve.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Lakossági kérdőivel várják a fehérváriak véleményét. Elindult az idei búzagyűjtés a rászorulók javára. Lezárják a Halász Selyem utcák közötti Murvás parkolót. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. A fehérváriak véleményére is számítanak a város zöld jövőjének tervezésében. Székesfehérvár önkormányzata elindította a zöld infrastruktúra fejlesztési és fenntartási akciótervhez kapcsolódó lakossági kérdőívet, tájékoztat a város oldala. A felmérésben a helyiek megoszthatják tapasztalataikat a parkokról, játszóterekről, vízfelületekről, továbbá a nyári hőség idején jelentkező problémákról. Javaslatot tehetnek többek között új fasorok telepítésére, árnyékos területek kialakítására, zöld tetők létesítésére és az esővíz megtartását segítő megoldásokra is. Az anonim 20 kérdésből álló kérdőív a város honlapján tölthető ki, a válaszokat pedig augusztus közepéig várják. Megkezdődött a búzaadományok gyűjtése a Magyarok Kenyere programban. Szerte a Kárpát-medencében 300 gyűjtőponton várják a felajánlásokat, mondta a rádiónknak a Magyarok Kenyere program vezetője, Horváth Vivien.
2: A Magyarok Kenyere már nem csupán egy segítségnyújtó és karitatív program, hanem az összefogás szimbólumává is vált. A fő tevékenységét még mindig a búzaadományok gyűjtése jelenti. Nagyon sok gazdálkodó a betakarítási időszak végén felajánlja a terményének egy részét nemes célra. Mi ezeket összegyűjtjük, a malmok segítségével liszté őrüljük, és ezeket a liszteket juttatjuk el egészen év végéig rászorulóknak, szociális intézmények részére, gyermekotthonokba, idős otthonokba, illetve közvetlen családokhoz is kerül.
1: Tavaly közel 1200 tonna búza gyűlt össze a rászorulóknak. A Kárpát-medencei búza összeöntés ünnepét idén Martonvásáron tartják augusztus 5-én. Ideiglenesen lezárják Székesfehérváron a Halász Selyem utcák közötti Murvás parkolót. A Városgondnokság tájékoztatása szerint szerdán kaszálási és karbantartási munkákat végeznek a Halász Selyem utcák közötti Murvás területen. Emiatt a parkoló ma estétől szerda délutánig nem használható. Az ott parkolókat arra kérik, hogy ez idő alatt hagyják szabadon a területet, ezzel is segítve a munkák gyors elvégzését. Híreink végén néhány szó a várható időjárásról. Hétfőn hidegfront alakítja időjárásunkat. A napsütést időnként erősen megnövekvő felhőzet zavarja, gyenge zápor is kialakulhat. Az északnyugati szél többfelé megélénkül. Délután 25 fok körüli csúcshőmérséklet várható. A következő napokban ismét egyre melegebb lesz az idő. A hét második felében a legmelegebb órákban már 35 fok körüli értékeket is mérhetünk.
0: Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM a legjobb zenék. Hidegfronttal indul a hét. A napos időszakok mellett lehetnek záporok, zivatarok is, közben fázni azért nem fogunk, 30 fok körül lesz a maximum. Erős szélre kell készülni a zivatarok környezetében. Holnap napos gomoly felhős idő lesz, esni nem fog, 26-33 fok között alakul a hőmérséklet. Szerdán pedig kezdődik a nyár második erőteljesebb hőhulláma, felhő is alig lesz az égen. Aznap már 29-35 fok között lesz a maximum, csütörtökön 32-37, és egyre melegebbek lesznek az éjszakák is. All for one, I swear, egy kis multidézés. Irány a 90-es évek az amerikai R&B csapattal, itt a Besten.
1: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Oh, yeah. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Sérült, üzemképtelen gépjárművét adja le Siófokon, a nagy autóbontóban.
2: Teljes körügyintézés, végleges kivonás.
1: A Mohus szerződéses partnere. Nagyautóbontó.hu.
3: Megérkezett Siófok új kedvence, a Galérius fürdő. A Balaton melletti fürdőben igazi strand hangulat. Wellness és gasztroélmények találkoznak. Kültéri medence, árnyas pihenők, élménymedencék, csúszdák, játszótér, szaunák és a bisztrólabokkal mediterrán hangulata vár. Galérius fürdő. A nyár új találkozóhelye Siófokon.
4: Brandó Burger Székesfehérvár. Rendelj házhoz, kérd Elviterre, vagy fogyasz helyben. Töltsd le appunkat, rendelj és fizess online webshopunkon. brandoburger.hu.
5: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.
6: Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb itthon.

0: Székesfehérváron, az Öreghegyen, a Mária völgyben áll a sokak által ismert és kedvelt borivár, amelyet 1923-ban kezdett el építeni Bori Jenő, székesfehérvári építész, szobrász és festőművész. Évtizedeken át, mintegy 40 évig szinte egymaga építette és díszítgette az épület együttest, ezzel állítva emléket a hitvesi szeretetnek és művészi álmainak. A helyiek csak székesfehérvári Taj Mahalként, vagy az örök szerelem szimbólumaként szokták emlegetni a várat. Ez a város egyik legnépszerűbb látnivalója, amelynek külön érdekessége, hogy beton az alapanyaga. Ennek használatában Bori Jenő volt a korszak úttörője. Ebből az anyagból készültek a kupolák, oszlopok, ablaktokok, medencék, szobrok, de még a domborművek is. A vár a föld alatti járattól a legmagasabb tornyok tetejéig több mint 30 méter magas. 7 tornya van és 30 kisebb-nagyobb helysége.
1: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
0: Székesfehérvárt a királyok városaként is szokták emlegetni, nem véletlenül. A királyi koronázások és temetkezések legfőbb színhelye volt. A város középkori latin neve, Alba Regia, amelyet 972-ben alapított Géza fejedelem, de városá és uralkodói székhelyé első Szent István tette. A források szerint 1018-ban az ország legnagyobb bazilikája is itt épült, Szűz Mária tiszteletére. Ennek helyén látható ma a romkert. 1601-ben ugyanis felrobbant az épület, maradványait pedig szépen fokozatosan széthordták. Megjelenésére a régészeti leletekből, valamint a legenda major és a Hartwig legenda alapján következtethetünk. A magyar szokásjog csak az itt történt koronázásokat tekintette érvényesnek, Könyves Kálmán uralkodásától számítva pedig már Fehérvár lett a királyi család fő nyughelye is. A fehérvári templomot 1031-ben használták először temetkezésre. 15 magyar király, királyné, világi és egyházi előkelőség temetkező helye is.
1: Best FM, a legjobb zenék. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
2: Egyre több az elektromos rolleres baleset a Vármegyében. Káros lehet a naptetoválás. Vízi rendőrök segítettek a velencei tóban rekedt férfin. Köszöntöm Önöket, Papp Klaudia vagyok. Emelkedik az elektromos rollerrel történő balesetek száma a térségben. A Fehérvár megyei baleset megelőzési bizottság adatai szerint az év első felében 22 ilyen eset történt, amelyek közül 18-at a járművet használók okoztak, tájékoztat az FMC. 12 eset súlyos, 10 pedig könnyű sérüléssel járt. A leggyakoribb okok a nem megfelelő sebesség megválasztása, az elsőbségi szabályok és a kanyarodás rendjének megsértése voltak. A rendőrség felhívja figyelmet arra, hogy a legfeljebb 25 km/órás elektromos rollerek használatához kötelező a bukósisak és a felelősségbiztosítás, járdán pedig sem elektromos rollerrel, sem kerékpárral nem szabad közlekedni. A szabályszegők akár 65.000 forintos bírságot is kaphatnak. Veszélyes trend terjed a közösségi médiában. Erre hívta fel a figyelmet rádiónkban a Magyar Dermatológiai Társulat elnöke. Holló Péter elmondta, úgynevezett naptetoválásokat készítenek, ez azonban nagyon káros a bőrnek.
3: Az idei nyárnak egy, mondhatjuk úgy, hogy sláger TikTok kihívása a naptetoválás készítése, aminek a lényege az lenne, hogy a bőrét lefedve egy fényvédőkrémmel valami alakzatot odarajzolva, körülötte a bőrt jól leégessék a nap. És hát sajnos ezt nagyon-nagyon sokan látták és csinálják, ezt halljuk a betegektől, mindenkinek fölhívnám a figyelmét arra, hogy ne álljon be ebbe a sorba, és ne csináltasson magának naptetoválást, ez káros a bőrére, és nagyon-nagyon megemeli a bőrrák rizikóját a későbbiekben.
2: Vízi rendőrök mentettek ki egy bajba jutott embert a velencei tóból. A budapesti férfi a velencefürdői Szabadstrand felől gyalog indult a tó északi partja felé, ám mintegy másfél kilométerre a parttól a víz hirtelen mélyülni kezdett. Többször belesüppett a vastag iszapba, majd pánikba esett és segítséget kért. A rendőrség ismét arra figyelmeztet, hogy az alacsony vízállás megtévesztő lehet, ezért senki ne próbáljon gyalog átkelni a tavon. Adta hírül az FMC. A süppedős iszap a mélyebb részek, valamint a mederbe rejtőző törött üvegek és éles fém darabok komoly veszélyt jelenthetnek. Hétfőn hidegfront alakítja időjárásunkat. A napsütést időnként erősen megnövekvő felhőzet zavarja, gyenge zápor is kialakulhat. Az északnyugati szél többfelé megélénkül. Délután 25 fok körüli csúcshőmérséklet várható. A következő napokban ismét egyre melegebb lesz az idő. A hét második felében a legmelegebb órákban már 35 fok körüli értékeket is mérhetünk.
1: Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: És aki még mindig nem unja, továbbra is a hőmérséklet a fókuszban, de már zenében Sompolt a Temperature, és nem csak a hőmérséklet fokozódik a hét előre haladtával, hanem ebben az órában a hangulat is olyan előadóknak köszönhetően, mint Carlos Santana, Simply Red, Shanice, Neo, vagy épp 50 Cent. 0620 55 55 155 telefon, SMS, Viber. 4 perccel múlt 9, jó reggelt, Max M. Levente vagyok.
1: Best

Nem. Best FM a legjobb zenék, hogy mi a közös az amerikai énekesnőben, Shanice-ben és a brit világsztárban, Stingben, hát a szaxofonosuk. Az a Brentford Marsalis, aki egyébként elismert jazz zenész, és mind az Englishman in New York szaxofon szólóját, illetve a most érkező I Love Your Smile szóló részét is jegyzi. 1991 az évszám, a Billboard Hot 100 második helyezett.

0: Last FM, a legjobb zenék. Futár Norbi írja, hogy óriási a dugó az M1-esen Budapest felé, Tatánál valaki árokba hajtott mentőhelikopter is érkezett. Köszönjük szépen, 0620 55 55 155, ide jött a Viber üzenet, de ezt a számot hívni is lehet, és hagyományos szöveges üzeneteket is lehet rá küldeni. 50 Cent és a Candy Shop folytatja a Best FM.
1: Last FM, a legjobb zenék.

Best FM-ben a legjobb zenék a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel és hidegfronttal indul a hét. Felhősebb nap elé nézünk, záporok, zivatarok, hevesebb viharok is lehetnek. A maximum közben délután 30 fok környékén alakul. Holnap még marad a napos gomoly felhős idő 31-nehány fokkal, szerdától pedig újból jön a hőkupola. Hurrá! Outkast, The Way You Move! Ezzel megyünk tovább a Best FM-ben.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Figyelem az M1-esen Budapest felé Tata térségében, ahol korábban egy autó árokba hajtott, a pályazárat feloldották, a külső sávon megindult a forgalom, jelenleg 3-4 kilométeres a torlódás. Jó utat, ha a dugó baleset van, a legfrissebb hírek alatt is várom az infót, 0620 55 55 155, nem annyira szereti, ha Babynek hívják, a Madison Avenue. És biztosan jön majd 10 után Wolf Kati is. Itt a vége a hétfő reggelnek, de délelőtt is szólnak majd a legjobb zenék.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: 750 új egyetemista kezdi a tanévet Székesfehérváron. Marad a forgalomkorlátozás a Budai úton. Több vármegye és strandon is várni kell a fürdőzéssel. Köszöntöm Önöket, Papp Klaudia vagyok. 750 első éves kezdi a tanévet ősszel Székesfehérváron. A ponthatárok kihirdetése után eldőlt, hogy az Óbudai Egyetem Albarégia karán összesen 350, a Kodolányi János Egyetem székesfehérvári képzési helyszínén pedig 400 diák tanul szeptembertől, írja az FMC. Aki nem jutott be a választott képzésre, augusztus 7-ig még jelentkezhet a pótfelvételi eljárásban. Csőtörés miatt tovább marad lezárva a Budai út érintett része. A Budai úton zajló közműépítési munkák múlt héten befejeződtek, azonban csőtörés történt, ezért a helyreállítása a tervezetnél tovább tart. Az önkormányzati kommunikációs központ tájékoztatása szerint a József Attila utca és a Várkörút közötti része legkésőbb, július 31-ig maradnak érvényben a forgalomkorlátozások. Amennyiben a szakemberek korábban befejezik a munkát, a lezárt útrészt azonnal megnyitják a közlekedők előtt. Még augusztus 1-ig várják az előadókat a közösségi régészeti konferenciára. A Szent István Király Múzeum és a Közösségi Régészeti Egyesület október 16-án és 17-én tartja a 4. országos közösségi régészeti konferenciát. Adta hírül a város oldala. A szervezők a közösségi régészet iránt elkötelezett kutatók, szakemberek és múzeumbarát civilek jelentkezését várja, hogy szakmai közönség előtt ismertethessék munkájuk eredményeit. A programban 20 perces előadások és poszterek is helyet kapnak. Az előadói szándékot augusztus 1-ig elektronikusan lehet jelezni. Hatfehérvár megyei strandon továbbra sem engedélyezett a fürdőzés. A hatósági vizsgálatok szerint a fürdővíz bakteriális szennyezettsége meghaladja a határértéket, ezért visszavonásig érvényben marad a tilalom az Agárdi Park Strand Campingben, a Tini strandon, a Velence északi strandon, a Velence Korzó és Szabad strandon, a Velence Resort strandján, valamint a Dunaújvárosi, Szalki-szigeti Szabad strandon, írja közösségi oldalán a vármegyei kormányhivatal. A korlátozást a megfelelő víz minőség helyreállítását követően haladéktalanul feloldják. Híreink végén néhány szó a várható időjárásról. Hétfőn hideg front alakítja időjárásunkat. A napsütést időnként erősen megnövekvő felhőzet zavarja, gyenge zápor is kialakulhat. Az északnyugati szél többfelé megélénkül. Délután 25 fok körüli csúcshőmérséklet várható. A következő napokban ismét egyre melegebb lesz az idő. A hét második felében a legmelegebb órákban már 35 fok körüli értékeket is mérhetünk.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Köztük az Igeosztó, Black Eyed Peas, Don't Lie, Ne Hazudj, Britney Spears pedig vagy újból anya, vagy nagymama lesz, ez még kérdéses minden esetre, terhességéről szóló pletykák láttak napvilágot, Sean Paul pedig még mindig oda van Sasáért, I'm Still in Love, 4 perc elmúlt 10, hello, jó munkát, jó utat, jó pihenést a szabadságulóknak, Max M. Levente vagyok, ez a
0: Best FM.

0: Salsa.
1: Best FM a legjobb zenék. Egy történelmi rekord fültanúi lehetünk, ugyanis a Madison Avenue most érkező 1999-es slágere. A Don't Call Me Baby volt az első ausztrál dal, amely a Man at Work 83-as slágere a Down Under után, amely felért a brit slágerlista legtetejére.

0: FM, a legjobb zenék, friss közlekedési információk. Az M7-esen a Balaton irányába Székesfehérvár térségében kivágják a közlekedésre veszélyes fákat. A 62-es és 70-es kilométer között a leálló sávon dolgoznak, de néha lezárják a külső sávot is. Lassabb a pálya, kisebb torlódásra is készülni kell. Az M1-esen Budapest felé korábban Tata térségében egy autó árokba hajtott. A 77-es kilométernél a pályazárat feloldották, a külső sávon megindult a forgalom, de még mindig torlódás tapasztalható. A 7-es főúton Baracskán kigyulladt egy autó, a 37-es kilométernél lezárták a félútpályát. Jó utat, ha dugó baleset van, várom az infót a 0620 55 55 155-re.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék. The Time Is Now, itt az idő címmel a Molokós lágere idézte meg a 90-es évek legvégét, a 2000-es évek elejét. Itt az idő, na de milyen a kérdés? Hát ha kinézünk az ablakon, egyből látjuk, hogy borúsabb, egy hideg fronthoz zápor, zivatart, akár hevesebb viharokat is okozhat. Fázni közben nem fogunk, 30 fok körül alakul a maximum. Holnap napos, gomoly felhős idő, már eső nélkül, aztán szerdától újból jön a hőség, 35 fok körüli és a fölötti maximumokkal. Most pedig Shakira folytatja, aki már több foci VB-n szerepelt, mint exe Gerard Piqué. Underneath Your Clothes, Sebastian. Best FM.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Két évtized legjobb zenéi a délelőtt utolsó órájában is. A Back to Life után jött a Get a Life, a brit Soul to Soul második albumának első kislemeze. A lemez 90-ben jelent meg, és a címe is árulkodó, A New Decade, egy új évtized, ennek egyik első slágerét hozom majd. Sokunknak pedig a malév reklámzenéjeként maradt meg emlékezetünkben, aztán Rúzsa Magdi énekelte el Presser Gábor szerzeményét, szól majd a széldal.
2: Így aztán nem maradt más, csak ez a dal, a széldal.
1: Hívható SMS Viber 0620 55 55 155 rögtön 11 óra. A friss hírek jönnek, aztán újból a legjobb zenék.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: A ponthatárok után jöhet az albérletroham, kevesebb busz vár javításra, rekordszámú légi utas volt tavaly. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Nyilvánossá teszik a kórházak fertőzési adatait. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter bejelentése szerint szeptembertől bárki megismerheti az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések adatait. A rendszer a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ módszertana alapján valós adatokra épül. A cél a betegbiztonság javítása és az egészségügy átláthatóságának erősítése, az adatok értelmezését pedig kiegészítő mutatók segítik majd. Roham indult az albérletekért a felsőoktatási felvételi ponthatárok kihirdetése után. A megnövekedett kereslet miatt Budapesten már sok helyen 250-270 ezer forintért is kínálnak kiadó lakásokat, de a nagyobb egyetemi városokban, mint Debrecenben, Szegeden vagy Pécsen is elérheti a 150-180 ezer forintos havidíjat egy átlagos ingatlan bérleti díja. Az ingatlan szakértők arra figyelmeztetik a diákokat és a szülőket, hogy a legkedvezőbb ajánlatok órák alatt elkelnek, így nem érdemes sokáig halogatni a szerződéskötést. Már több mint 100 embert mentettek ki az idei szezonban a Balatonból. A vízirendőrök 133 fürdőzőnek adtak még egy esélyt. A hatóságok nyomatékosan kérik a strandolókat, hogy vegyék komolyan a viharjelzést, és senki se induljon például elsodródott matracok után a nyílt vízre. Rekordot döntött tavaly a légi utasok száma, a repülőgép szerencsétlenség pedig kevesebb volt. A Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet adatai szerint a légitársaságok csaknem 5 milliárd utast szállítottak. A légi balesetek száma 13%-kal csökkent éves viszonylatban. Világszerte 85 légi katasztrófa történt, ezekben 387 ember vesztette életét. Lelőtték a berlini támadót. A férfi egy kertben bujkált Spandauban, késsel támadta rendőrökre, akik ezt követően lőtték le. A szombat éjszakai berlini merényletet iszlamista támadásnak minősítették. A támadó egy embert megölt, és számos sérültet ápolnak még kórházban. Napról napra melegebb lesz a héten, visszatér a hőség. Ma délelőtt még lehetnek borultabb vidékek, de aztán később már csak fátyolfelhők zavarhatják a napsütést. Délelőtt a Dunától keletre, majd északkeleten fordulhat elő elvétve kisebb eső, zápor, néhol zivatar. A szél sokfelé megélénkül, zivatarok környékén meg is erősödik. 29-33 fok között alakulnak a csúcsok. A hét második felében viszont már 36-38 fok is lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM, a legjobb zenék. 97-ben kirándulunk, amikor is két holland fiatalember, Erik de König és Tom van de Geen elkészítette a trance és progressive house történetének egyik legikonikusabb időtlen klasszikusát. Ők voltak a
1: Three Drives on Vinyl.
0: A dal címe pedig
1: Grease 2000.
0: Ez a folytatás a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között itt a Best FM-en.

0: Best FM, a legjobb zenék, a legfrissebbek az utakról. Az M3-ason Budapest felé Gyöngyös és 60 térségek között terelést építenek. A munka mögött 3 kilométert meghaladó torlódás alakult ki. Dolgoznak az M5-ösön Röszke felé Lajos-Mizse térségében burkolatjavítás miatt, a 63-as kilométernél egy sávot lezártak. 6 kilométeres ott a dugó. És az M7-esen is munka zajlik, méghozzá a Balaton felé Székesfehérvár térségében kivágják a közlekedésre veszélyes fákat. A 62-es és 70-es kilométer között a leálló sávon dolgoznak, de időnként lezárhatják a külső sávot is. Jó utat, ha dugó baleset van, várom az infót a 0620 55 55 155-re.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.
3: Szóltam, figyelj, szétszed a tánc. Felkap téged itt sem, vagy már

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akkor...

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Az augusztus elején Budapesten koncertező Lenny Kravitz dalát már Majoros Rita fogja elindítani, szól a Chamber a legfrissebb hírek után. Jó étvágyat, találkozzunk holnap is, Maxim Levente vagyok.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Nem áll meg a parlamenti munka, új alkotmánybírót választhatnak. Illegális dohánykereskedő bűnbandát számol fel a NAV, a héten visszatér a hőség. Villányi Eszter vagyok. Folytatódik a parlamenti munka, kétnapos rendkívüli ülés kezdődik. Az országgyűlés új alkotmánybírót választhat, valamint egyebek mellett zárószavazás lesz a közösségi közlekedés versenyképességének és hatékonyságának javításával kapcsolatos intézkedésekről. A parlament megvitatja a kárenyhítési előleg fizetését lehetővé tevő módosítást és olyan javaslatokat is, amelyek elősegítenék az energiatermelésben a megújulók részarányának növekedését és a szélerőművi beruházások megvalósítását. Zajlik a délalföldi illegális dohánykereskedelmi hálózat felszámolása, most újabb gyanúsítottakat fogott el a hatóság. A NAV közlése szerint az illegális áru értéke meghaladja az 1 milliárd 200 millió forintot. A családi vállalkozásra még tavasszal csaptak le első ízben, akkor 1600 kiló dohányt foglaltak le. Ebben a hónapban további telephelyeket találtak, több mint 15 ezer zárjegy nélküli cigarettát és elektromos cigarettákat is lefoglaltak. Két embert állítottak elő, egyiküket őrizetbe is vették. A szülői minta is befolyásolja, miként viszonyul a gyermek az okos eszközökhöz. A túlzott képernyő használat akár a szülő-gyermek kapcsolatra is hatással lehet, mondta rádiónknak Somogyi Ákos, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság gyermekvédelmi főosztályvezetője.
2: A körülöttünk lévő digitális eszközök nagy mértékben zavarhatják a kapcsolódást. Itt gondolhatunk arra is, hogy kifejezetten a kezünkbe vesszük, és mi magunk akarunk valamit ezeken az eszközökön megnézni. Érdemes szülőként végig gondolni, hogy mik azok a szituációk, amikor a technikai eszközöket ki szeretnénk a kapcsolatunkból zárni. Lehet szó egy szoptatás, egy altatási folyamatról, amikor akár csak egy telefon megzizzenése is, ami figyelmünket elveheti, és ezáltal a gyermek érzi és látja is, hogy egy zavar alakult ki ebben a kapcsolatban. Ez egy olyan mintát tartalmaz, amely később a gyermekben is ilyen folyamatokat alakíthat ki, zavarhatja az egyéb szociális kapcsolatait.
1: Spanyolország szerte küzdenek az erdőtüzekkel, de már haladnak a megfékezésükkel. 8 tartományban tombolnak a lángok napok óta. A legnagyobb gond a Madrid, Kasztília és León, valamint a Kasztília-La Mancha tartományokban van. Eddig 77 ezer hektárt perzselt fel a tűz, és több mint 100 ezer embert evakuáltak. Napról napra melegebb lesz a héten, visszatér a hőség. Ma délelőtt még lehetnek borultabb vidékek, de aztán később már csak fátyolfelhők zavarhatják a napsütést. Délelőtt a Dunától keletre, majd északkeleten fordulhat elő elvétve kisebb eső, zápor, néhol zivatar. A szél sokfelé megélénkül, zivatarok környékén meg is erősödik. 29-33 fok között alakulnak a csúcsok. A hét második felében viszont már 36-38 fok is lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Csodás étvő délutánt kívánok mindenkinek. Remélem, hogy remekül alakul eddig a hét kezdés. Én azon leszek egész délután, hogy a folytatás is szuper legyen. Majoros Rita vagyok, és hozom a legjobb zenéket, hogy még jobban mulassunk. Jó, majd a Desperado és a Tánco. Itt lesz az IMF, Oroszlán Szonya, most pedig Lenny Kravitz-el indulunk. Már jön is a Chamber.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Szép délutánt kívánok mindenkinek. Hát nagyon remélem, hogy velem tartanak a következő néhány órában. Nálunk a délelőtt itt a szerkesztőségben már eléggé megalapozta a jó hangulatot, tartottunk megint csak egy ilyen kis zsibvásárt. Hát szerintem imádja mindenki az ilyesmit, vagy legalábbis én nagyon, úgyhogy jó kis szalmakalapokkal lettem gazdagabb itt a többiektől. Már jól indul egy nyári hét, úgyhogy fogjunk bele, és hozom a legjobb zenéket. Ma is természetesen napi kérdéssel is készültem, közlekedési információkkal, mindenféle érdekességgel, és természetesen a főszerepben ma is a legjobb zenék lesznek, úgyhogy az IMF már viszi is tovább a lendületet. Unbelievable, itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék, ahogy minden hétköznap délután, ma is utazzunk együtt, amint kapom a közlekedési információkat, már adom is tovább. Az M3-as autópályán Budapest felé Gyöngyös és 60 között, a 69-es és a 63-as kilométerek között terelést építenek ki. Az aktuális munkaterület mögött 3 kilométeres a torlódás. Az M5-ös autópályán a Röszke felé vezető oldalon, Lajos Mizse térségében pedig burkolatot javítanak. A 63-as kilométernél egy sávot le is zártak, és itt 6 kilométeres a torlódás. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. A folytatásban is ide várom az útinfókat. Jó utat mindenkinek ma is, és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Berkes Olivért és a Rólad szól dalt hallottuk így az óra vége felé, van még pár percünk, egy óráig jönnek a legfrissebb hírek. Aztán itt lesz majd a Heavy D and the Boys és a Now That We Found Love. És jön majd By Alex és a Slepp is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék. Everybody get up.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Új alkotmánybírót választhat ma a parlament. Kevés a szúnyog, de a gyérítés folytatódik. Rekkenő hőség jön hétvégére. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Folytatódik a parlamenti munka, kétnapos rendkívüli ülés kezdődik ma. Az országgyűlés új alkotmánybírót választhat titkos szavazással, kétharmados többséggel 9 évre. A mai ülésen megtartják a zárószavazást a közösségi közlekedés versenyképességének és hatékonyságának javításával kapcsolatos intézkedésekről, és több törvénymódosítás vitája is napirendre kerül. Az ülés ezekben a percekben kezdődik Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásával. Egyelőre nem okoznak nagy gondot a szúnyogok, alig néhány helyen van szükség beavatkozásra, de a biológiai gyérítés a héten is folytatódik, közölte a katasztrófa védelem. A korábbi esőzések nyomán csak elszórtan alakultak ki tenyészőhelyek. A tavak szegélyeiben, mocsári élőhelyeken ugyan elkezdődött a rajzás, de továbbra sincs túl sok szúnyog. A lárvák ellen ezen a héten Baranya, Fejér, Pest és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében lesznek kezelések. Folyamatosan ellenőrzi a Nébiha gyümölcsök növényvédőszer maradék tartalmát. Szamócákból az elmúlt 3 évben csaknem 200 mintát vizsgáltak meg. A nagy részük megfelelt az előírásoknak, mondta rádiónknak Szűcs Csaba, a hatóság növényvédelmi igazgatója.
2: A kifogásolt 13 minta közül mindössze 2 esetben fordult elő uniós határértéket meghaladó növényvédőszer maradék, amely miatt hatósági eljárás is indult. A fennmaradó 11 esetben a Nemzeti Élelmiszerlen Biztonsági Hivatal a Szamócában nem engedélyezett növényvédőszerek használatát tárta föl, ezért az érintett termelőkkel szemben megtette a szükséges hatósági intézkedéseket. A hazai Szamóca minták jelentős mennyiségében nem mutattunk ki semmilyen növényvédőszer maradékot.
1: Civil hajókat ért orosz drón támadás Ukrajna egyik déli kikötőjében. Egy ember meghalt a támadásban. Emellett Zaporizsját is bombázták az oroszok, lakóházak, ipari létesítmények rongálódtak meg, és áldozatok is vannak. Egy dél-oroszországi települést ukrán drón támadásért egy házas pár vesztette életét, a Belgorodotért támadásban pedig 13 civil sebesült meg, köztük gyerekek. A héten visszatér a kánikula. Ma több-kevesebb napsütésre mindenütt számíthatunk, de néhol jobban beborulhat az ég. Elvétve fordul elő kisebb eső, zápor, északkeleten akár intenzív zivatar is lehet. 29 és 33 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 16-25 fok közé hűl a levegő. Holnap sokat süt majd a nap, szerdától pedig tovább melegszik az idő, alig lesz felhő az égen. Hétvégére 38-39 fok is lehet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Egy óra után 4 perccel is jönnek azok a felejthetetlen slágerek. Én Majoros Rita vagyok, hozom is őket, mint a Heavy D and the Boys és a Now That We Found Love. De jön majd a Destiny's Child, itt lesz Yves Larock, George Michael és még Bye Alex is hozza a széllel szemben dalt. Holly Murs pedig már nyitja is az órát, csodás napot kívánok, jön a Dance With Me Tonight.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Most délelőtt is egy ilyen kis rögtönzött kis zsibbásár tartottunk itt a szerkesztőségben. Egy csomó-csomó kincsre tud lelni ilyenkor az ember, úgyhogy arra gondoltam, ezt a mai délutánba is ide a rádióba is behozom, mármint hogy az adásba, és arra vagyok ma kíváncsi, ez lesz a nap kérdése, hogy ki milyen kincset talált már, melyik volt a legnagyobb kincs, amit talált akár egy garázsvásáron, egy piacon, egy zsibbásáron, egy régiség piacon, tényleg bárhol. Azért itt szerintem nagyon nagy kincsekre lehet találni, én imádom az ilyen helyeket, már hajnalban ott lenni és kilesni a legjobb cuccokat, és persze beszerezni őket jó áron természetesen, mert azért ennek ez is a lényege. Szóval ki milyen kincset talált már, és mi volt a legnagyobb kincs? Akár képeket is nyugodtan lehet küldeni. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek ide az üzenetek, de Facebookon, Instagramon is ott vagyunk, úgyhogy várom a válaszokat. Cserébe jó zenéket ígértem, úgyhogy betartom a szavam. Jön mindjárt a Destiny's Child, de előtte Heavy D and the Boys, és a Now That We Found Love, itt a Best FM-en.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: Best FM.
2: Script is in the house. Come on, flip the script is in the house. Yeah, flip the script.

0: Best FM a legjobb zenék. A Hungária körút Kerepesi út kereszteződésében a Puskás Ferenc stadionnál baleset történt. Ezt írta nekem Tamás. Nagyon szépen köszönöm ezt a budapesti infót, de az M5-ösről is érkezett egy, hogy Röszke felé Lajos Mizse térségében burkolatot javítanak. A 63-as kilométernél egy sáv zárva van, úgyhogy 6 kilométeres jelen pillanatban is a torlódás. A 7-es főúton Baracska átkelési szakaszán kigyulladt egy autó a 37-es kilométernél. Lezártak fél útpályát. Nagyon köszönöm az infókat, várom őket a folytatásban is. 0620-55-55-155 a számunk. De ide érkezett az is, hogy az M1-esen Budapest felé Herceghalom térségében két autó ütközött, a belső átterelt sávban. A 26-os kilométernél befejeződött a helyszínelés, forgalmi sávokat megnyitották, de mindkét irányban kialakult eléggé nagy torlódás, ez pedig lassan szűnik meg, úgyhogy kell még a türelem. Nagyon köszönöm az infókat, jó utat mindenkinek!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Ez volt Karamell és a Még egyszer. A folytatásban friss hírek jönnek, mert képzeljék, már is 2 órához érkeztünk. Van még pár percünk a hírekig, utána indítok majd Robbie Williams-szel. Jön az Angels. És zene majd a jetlag is jön, repül az idő.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Érkezik a kánikula, a hétvégén 40 fok is lehet. Nem várhatunk szúnyoginváziót a héten. Lemmagot vontak ki a forgalomból. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. A héten is folytatódik a szúnyoggyérítés. A katasztrófavédelem közlése szerint Baranya, Fejér, Pest és Szabolcs-Szatmár-Bereg-Vár megye egyes területein dolgoznak. Pesten és Szabolcs-Szatmár-Beregben biológiai lárvagyérítés is lesz. Kiemelték, a záporok és zivatarok ellenére továbbra sem alakultak ki nagyobb szúnyogtenyészőhelyek, ezért országosan csak korlátozott védekezésre van szükség. Arra is felhívták a figyelmet, hogy a házak körül összegyűlt pangóvizek megszüntetésével a lakosság is sokat tehet a szúnyogok elszaporodása ellen. Visszahívta a Penny a 200 g-os Wellgood márkájú Lenmagot. A fogyasztóvédelmi hatóság szerint a termékben a megengedettnél magasabb cianhidrogén tartalmat mutattak ki, ami nagyobb mennyiségben egészségi kockázatot jelenthet. A visszahívás minden tételt érint. A hatóság azt kéri, hogy aki vásárolt a termékből, ne fogyassza el, hanem vigye vissza bármelyik Penny üzletbe. Rendőrségi eljárás és belső vizsgálat indult, miután egy 14 éves lány lezuhant egy pécsi gyermekotthon tetejéről. A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság szerint a gyermeket több mint 10 nap engedély nélküli távollét után vitték vissza az intézménybe, ahonnan feltehetően szökési szándékkal mászott ki a tetőre. A lányt a mentők kórházba vitték. A főigazgatóság közölte, az eset után megerősítették az épület biztonsági megoldásait, és arra is felhívta a figyelmet, hogy a gyermekvédelmi rendszerben továbbra is komoly gondot jelent az éjszakai létszámhiány. Már gyűjtik a búzát a Magyarok Kenyere programban. Szerte a Kárpát-medencében 300 gyűjtőponton várják a felajánlásokat, mondta a rádiónknak Horváth Vivien, a Magyarok Kenyere program vezetője.
2: Nagyon sok gazdálkodó betakarítási időszak végén felajánlja a terményének egy részét nemes célra. Mi ezeket összegyűjtjük, a malmok segítségével lisztéőrüljük, és ezeket a liszteket juttatjuk el egészen év végéig rászorulóknak, szociális intézmények részére, gyermekotthonokba, idős otthonokba, illetve közvetlen családokhoz is kerül.
1: A Kárpát-medencei búza összeöntés ünnepét idén Martonvásáron tartják augusztus 5-én. Holnap a délnyugati tájakon is szakadozhat, csökkenhet a felhőzet, jobb is napos, gomoly felhős időre készülhetünk. Eső nem valószínű, az északi, északnyugati szél viszont több helyen megélénkülhet. Délután 27 és 32 fok között alakulhat a hőmérséklet. Úgy tűnik, szerdától aztán egyre inkább a napsütésé lehet a főszerep. Csapadék nem várható, a szél is többnyire csak lengedezhet. A meleg viszont napról napra erősödhet, csütörtökön már 36, péntektől pedig 38-39 fok közelében lehetnek a csúcsértékek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: 2 óra után járunk már lassan 5 perccel, úgyhogy robog tovább a legjobb hangulat. Ne tekerjenek sehová, inkább élvezik Eagle Eye Sherry dalát, jön a Save Tonight. Én Majoros Rita vagyok, de hozom még a Rascal Flatset is, jön a Life is a Highway, mondjuk éppen útközben rádiót hallgatóknak. Robbie Williams pedig indítja az órát, már jön is az Angels. Szép napot!

0: Ezt a fem a legjobb zenék. A napkérdése az, ki milyen kincset talált már, akár piacon, zsibvásáron, vagy bárhol. Hát, mert úgy tűnik, hogy nem csak piacon lehet kincseket találni. Halló, halló!
1: Gyokorom, László vagyok. A legnagyobb kincs, amit találtam a feleségem.
0: És hol találta?
1: Itt a városban.
0: Hát de ez nagyon-nagyon jól hangzik.
1: 52 évvel ezelőtt.
0: Jó, de akkor most már legyen kedves elmesélni az egész sztorit, mert azért az, hogy csak az ember jár kell az utcán és egyszerűen kincset találna, de hogy kell ezt elképzelni?
1: Nem, hát a húgom mutatta be, ők munkatársak voltak, eladók voltak, eredetileg könyvesboltban dolgozott, és elmentünk szórakozni, ő mutatta be, és akkor találkoztam vele.
0: És azóta is tart.
1: Igen, ez 74-ben házasodtunk, és ez 74 áprilisban történt, és 3 hónap múlva megkértem a kezét.
0: Hát ez egy csodás történet, nagyon köszönöm, hogy megosztotta velünk.
1: Köszönöm szépen, később vissza.
0: Hát én imádtam ezt a történetet. Önök is felhívnának, mert kincseket találtak bárhol, nyugodtan tegyék meg. 0620 55 55 155 ez a számunk, de ha üzennének Viber vagy SMS formájában, azt is nagyon szívesen várom. És hát cserébe csak is a legjobb zenéket hozhatom, úgyhogy érkezik a Rascal Flatts és a Life is a Highway itt a Best FM-en.

felesleges dolgot. Régebben azt hittem, hogy a többtől lehetek boldog. Hírnév, díjak, karrier, mint három, csak egy börtön. Mindet elengedtem, mert sokkal több vár a földön.

0: Best FM, a legjobb zené. Kaptam egy-két információt az utakról, és már jöttem is őket továbbadni. Új terelést építenek ki az M3-as autópályán Budapest felé Gyöngyös és 60 között. A 69-es kilométertől a 63-as kilométerig mindkét sávot lezárták. A forgalom a leálló sávon halad. A munkaterület mögött pedig jelen pillanatban is 6 kilométeres a torlódás. Ezt sokan a 3-as főút felé próbálják kikerülni, melynek az lett az eredménye, hogy Hort település előtt is 2 kilométeren keresztül arra szólnak az autók. A hosszabb utat vállalók Csányon át kerülhetnek. Kicsit távolabb ugyanebben az irányban, 60 térségében az 52-es kilométer környékén kaszálnak, a belső sáv zárása mellett itt 3 kilométeres az arraszolás. 0620 55 55 155, ez pedig az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ha bárkinek útinfója van, megköszönöm, hogyha jelentkezik velem ma is. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best FM. Hey, wrote a song about it? Like to hear it? Here you go. Free your mind.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A nyári napsütés feltölt energiával, de bőrünknek ilyenkor extra védelemre van szüksége. Dr. Durai Jónás Noémi, a MOTE szakértője, az Orvos Klinik Egészségközpont orvosigazgatója segít összefoglalni a legfontosabb tudnivalókat.
2: A napfény jó kedvet ad, feltölt energiával, de a bőrünknek védelemre van szüksége. Már néhány perc erős UV-sugárzás is károsíthatja a bőrt, és hosszú távon növelheti a bőrbetegségek kockázatát. Ezért ne feledjük, használjunk legalább 30-as faktorszámú fényvédőt, és 2 óránként, valamint fürdés, sportolás után kenjük újra. A fényvédőt érdemes már indulás előtt 15-20 perccel felvinni a bőrre, és ne feledkezzünk meg az olyan könnyen leégő területekről sem, mint a fülek, az orr, a tarkó vagy a lábfejek. Fontos tudni azt is, hogy a felhős idő nem jelent teljes védelmet, az UV-sugárzás ilyenkor is elérheti bőrünket. Vigyázzunk magunkra és szeretteinkre, élvezzük a napsütést felelősen.
1: Élvezze a napsütést felelősen a Sundance-szel, keresse a DM üzleteiben és a DM online shopban.
0: Reklámot hallottak. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
3: Lakossági kérdőivel várják a fehérváriak véleményét. Elindult az idei búzagyűjtés a rászorulók javára. Lezárják a Halász Selyem utcák közötti Murvás parkolót. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. A fehérváriak véleményére is számítanak a város zöld jövőjének tervezésében. Székesfehérvár önkormányzata elindította a zöld infrastruktúra fejlesztési és fenntartási akciótervhez kapcsolódó lakossági kérdőívet, tájékoztat a város oldala. A felmérésben a helyiek megoszthatják tapasztalataikat a parkokról, játszóterekről, vízfelületekről, továbbá a nyári hőség idején jelentkező problémákról. Javaslatot tehetnek többek között új fasorok telepítésére, árnyékos területek kialakítására, zöld tetők létesítésére és az esővíz megtartását segítő megoldásokra is. Az anonim 20 kérdésből álló kérdőív a város honlapján tölthető ki, a válaszokat pedig augusztus közepéig várják. Megkezdődött a búzaadományok gyűjtése a Magyarok Kenyere programban. Szerte a Kárpát-medencében 300 gyűjtőponton várják a felajánlásokat, mondta a rádiónknak a Magyarok Kenyere program vezetője, Horváth Vivien.
4: A Magyarok Kenyere már nem csupán egy segítségnyújtó és karitatív program, hanem az összefogás szimbólumává is vált. A fő tevékenységét még mindig a búzaadományok gyűjtése jelenti. Nagyon sok gazdálkodó a betakarítási időszak végén felajánlja a terményének egy részét nemes célra. Mi ezeket összegyűjtjük, a malmok segítségével liszté őrüljük, és ezeket a liszteket juttatjuk el egészen év végéig rászorulóknak, szociális intézmények részére, gyermekotthonokba, idős otthonokba, illetve közvetlen családokhoz is kerül.
3: Tavaly közel 1200 tonna búza gyűlt össze a rászorulóknak. A Kárpát-medencei búza összeöntés ünnepét idén Martonvásáron tartják augusztus 5-én. Ideiglenesen lezárják Székesfehérváron a Halász Selyem utcák közötti Murvás parkolót. A Városgondnokság tájékoztatása szerint szerdán kaszálási és karbantartási munkákat végeznek a Halász Selyem utcák közötti Murvás területen. Emiatt a parkoló ma estétől szerda délutánig nem használható. Az ott parkolókat arra kérik, hogy ez idő alatt hagyják szabadon a területet, ezzel is segítve a munkák gyors elvégzését. Híreink végén néhány szó a várható időjárásról. Hétfőn hideg front alakítja időjárásunkat. A napsütést időnként erősen megnövekvő felhőzet zavarja, gyenge zápor is kialakulhat. Az északnyugati szél többfelé megélénkül. Délután 25 fok körüli csúcshőmérséklet várható. A következő napokban ismét egyre melegebb lesz az idő. A hét második felében a legmelegebb órákban már 35 fok körüli értékeket is mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
6: Hello Fejérben, hello Velence, nagyon vidám, kellemes hétfő délutánt kívánok Önnek a hónap utolsó hétfőjén, hiszen július 31-e péntek lesz, aztán startol az augusztus, hihetetlen, hogy rohan a nyár. A mikrofonnál Nagy Detti, életünk legjobb.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90.4 Best FM. A legjobb zenék.

Ez egy 8 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is. Azt már megszokhatta itt a Best délutánban, hogy hétfőnként megnézzük, hogy merre felé lehet vért adni, hiszen az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vörös Kereszt nemhogy hétről hétre, de napról napra folyamatosan várja a donorokat. Nem csak állandó véradói helyszíneiken, például a székesfehérvári területi vérellátóban, hanem bizony külső helyszíneken is. A véradókra pedig nyáron még nagyobb szükség van a szabadságolások és az utazások miatt. Ilyenkor általában megcsappan a véradói kedv, ami abból a rendkívüli felhívásból is látszik, amit a két szervezet nemrég közzétett. Arra kérik azokat, akik nem nyaralnak és egészségesek, hogy szálljanak egy-egy órácskát a véradásra ezekben a napokban, hetekben, hiszen jelentősen visszaesett a véradók száma, de nem csökkent a kórházak vérigénye. Napi 1600-1800 véradóra lenne szükségük, most viszont ennél jóval kevesebben jelentkeznek, ez pedig veszélyeztetheti a hazai vérellátás biztonságát. Ezek a napok kulcsfontosságúak a biztonságos vérellátás fenntartásához, ezért mindenkit arra kérnek, hogy aki egészségesnek érzi magát, és elmúlt már 18 éves, de még nem töltötte be a 65. életévét, hogy szálljon egy órát az életmentő segítségre. Ezt pedig ma még megtehetjük Móron a mozi épületében egészen 17 óráig, holnap pedig Dunajvárosban a Vasmi út 10-es szám alatt. Aztán szerdán 14 és 17 óra között a Sárszent Mihályi közösségi házban, csütörtökön pedig a Kultik mozi épületében Dunajvárosban, illetve a Kiskultúrban Magyaralmáson. A hónap utolsó napján a Lepsényi Művelődési Ház is kinyitja kapuit a donorok előtt. Sok szeretettel várnak mindenkit, aki szeretne segíteni. Vigyem magával a Best FM-et is a véradásra, mert életünk legjobb zenéit hallgatva sokkal könnyedebben röppen el. Ez az egy órás időtartam, és ez nem érezheti magát egyedül. Mint ahogy erről Olive is dalol nekünk a folytatásban, jön már is a Your Not Alone.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90.4 Best FM. A legjobb zenék.
1: Üzenet a távolból, most már minden rendben. Fogtad a kezem, elkíséltél, de most búcsúznék csendben. Lepereg az összes gondom,

0: 101.8 és 90.4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, amely térségből várják az önkéntesek jelentkezését méghozzá a Királyi Napok programsorozatra, ugyanis csak úgy, ahogy az elmúlt években, idén is szükség van az önkéntesek segítségére a rendezvény sikeres lebonyolításához. Ezért a Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ várja azok jelentkezését, akik szívesen részt vennének a program megvalósításában. Az összművészeti program sorozatban már eddig is több száz önkéntes vett részt, annak érdekében, hogy mindenki jól érezze magát, így aki örömmel a tájékoztatást, vagy gondoskodik székekről a közönségnek, vagy nem riad meg a jósok és boszorkányok varázslatos eszközeitől, őket sok szeretettel várják a 10 napos esemény sorozat koordináló csapatában. 15 éves kortól bárki jelentkezhet, csupán egy űrlapot kell kitölteni, megjelölni, hogy milyen feladatok és időpontok érdeklik, és hogy mikor is tud rendelkezésre állni. Ez nagyban segíti majd a beosztások elkészítését, amiről a részleteket az intézmény weboldalán is talál. Nálunk itt a Besten pedig életünk legjobb zenéit tudja hallgatni, amelyeknek pedig az a küldetése, hogy önnek minden egyes napját és minden egyes pillanatát feldobják, mondjuk így a hétfő délutánt is, amiben Christina Aguilera segít nekünk a folytatásban. Jön az Ain't All The Man!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90.4 Best FM.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90.4 Best FM. A legjobb zenék.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90.4 Best FM. A legjobb zenék. But you can't be any geek off the street. Gotta be handy with the steel if you know what I mean, earn your keep.

108 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is. Amely térségben, de hát tulajdonképpen az egész országban arra hívja fel a rendőrség a figyelmet, hogy mindenféleképpen kapcsoljuk be a biztonsági öveket. A statisztikából ugyanis az látszik hétről hétre, hogy igencsak sokan mulasztják el ezt az egyetlen egy kis mozdulatot, ami tényleg csak egy-két másodperc mégis sokat segíthet abban, hogyha esetleg bekövetkezik egy baleset, akkor annak kisebb legyen a következménye. Az év előző hetében, tehát a 29. héten például 94 esetben kellett intézkedniük a rendőröknek a biztonsági öv használatának hiánya miatt. Emellett persze továbbra is vezet a gyorshajtás, 630 gyorshajtót mértek be a statisztikájuk alapján. Észben kell tartanunk, hogy az öv az nem a bírság, hanem a sérülések ellen véd, úgyhogy kérjük meg utasainkat is, hogy mindenféleképpen csatolják be magukat. Én pedig arra kérem önt, hogy vezessen óvatosan, hiszen mindenkit hazavárnak, és hogyha van bármilyen közlekedési infója így hétfő délután Székesfehérvár vagy a Velencei tó térségéből, akkor azt ne tartsam magában, hanem dobjon róla nekem egy üzit 0623 555 525.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: 4 óra van, úgyhogy tartunk egy icipici szünetet. Hírezünk, időjárásozunk, aztán ígérem, hogy jövök is vissza, ha folytatásban olyan jó kis dalokkal, mint a kék a szívem.
2: Mikor befelé néz, akit kintről látunk, lehet éppen boldog.
1: Az órát pedig Mika kezdi a hírek után.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Brandó Burger Székesfehérvár. Rendelj házhoz, kérd Elviterre, vagy fogyassz helyben. Töltsd le appunkat, rendelj és fizess online webshopunkon. brandoburger.hu.
4: Egy jó tanács, 11 és 15 óra között lehetőség szerint kerülje a tűzőnapot. Élvezze a napsütést felelősen a Sundance-szel, keresse a DM üzleteiben és a DM online shopban.
5: Sérült, üzemképtelen gépjárművét adja le Siófokon, a nagy autóbontóban.
6: Teljes körügyintézés, végleges kivonás.
5: A Mohus szerződéses partnere. nagyautóbontó.hu.
0: Reklámot hallottak. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
7: Egyre több az elektromos rolleres baleset a Vármegyében. Káros lehet a naptetoválás. Vízirendőrök segítettek a velencei tóban rekedt férfin. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Emelkedik az elektromos rollerrel történő balesetek száma a térségben. A Fejérvár megyei Baleset Megelőzési Bizottság adatai szerint az év első felében 22 ilyen eset történt, amelyek közül 18-at a járművet használók okoztak, tájékoztat az FMC. 12 eset súlyos, 10 pedig könnyű sérüléssel járt. A leggyakoribb okok a nem megfelelő sebesség megválasztása, az elsőbségi szabályok és a kanyarodás rendjének megsértése voltak. A rendőrség felhívja figyelmet arra, hogy a legfeljebb 25 km/órás elektromos rollerek használatához kötelező a bukósisak és a felelősségbiztosítás, járdán pedig sem elektromos rollerrel, sem kerékpárral nem szabad közlekedni. A szabályszegők akár 65 000 forintos bírságot is kaphatnak. Veszélyes trend terjed a közösségi médiában. Erre hívta fel a figyelmet rádiónkban a Magyar Dermatológiai Társulat elnöke. Holló Péter elmondta, úgynevezett naptetoválásokat készítenek, ez azonban nagyon káros a bőrnek.
8: Az idei nyárnak egy, mondhatjuk úgy, hogy sláger TikTok kihívása a naptetoválás készítése, aminek a lényege az lenne, hogy a bőrét lefedve egy fényvédőkrémmel valami alakzatot odarajzolva, körülötte a bőrt jól leégessék a nap. És hát sajnos ezt nagyon-nagyon sokan látták és csinálják, ezt halljuk a betegektől. Mindenkinek fölhívnám a figyelmét arra, hogy ne álljon be ebbe a sorba, és ne csináltasson magának naptetoválást. Ez káros a bőrére, és nagyon-nagyon megemeli a bőrrák rizikóját a későbbiekben.
7: Vízirendőrök mentettek ki egy bajba jutott embert a velencei tóból. A budapesti férfi a Velencefürdői Szabadstrand felől gyalogindult a tó.

0: északi partja felé, ám mintegy másfél kilométerre a parttól a víz hirtelen mélyülni kezdett. Többször belesüppett a vastag iszapba, majd pánikba esett és segítséget kért. A rendőrség ismét arra figyelmeztet, hogy az alacsony vízállás megtévesztő lehet, ezért senki ne próbáljon gyalog átkelni a tavon. Adta hírul az FMC. A süppedős iszap a mélyebb részek, valamint a mederbe rejtőző törött üvegek és éles fémdarabok komoly veszélyt jelenthetnek. Hétfőn hidegfront alakítja időjárásunkat. A napsütést időnként erősen megnövekvő felhőzet zavarja, gyenge zápor is kialakulhat. Az északnyugati szél többfelé megélénkül. Délután 25 fok körüli csúcshőmérséklet várható. A következő napokban ismét egyre melegebb lesz az idő. A hét második felében a legmelegebb órákban már 35 fok körüli értékeket is mérhetünk.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Ezek voltak a 4 órási hírek, ami azt jelenti, hogy ha eddig dolgozott, akkor most már lehet egyet szusztanni, de ha még melóban van, én akkor is itt vagyok önnel, na meg életünk legjobb zenéi is, úgyhogy pörög majd Justin Timberlake-tal a Rock Your Body, de itt lesz Rúzsa Magdi és Takács Gergő közöse is, a Kék a szívem, az órát pedig még a kezdi már is itt a Veszten.
2: 101.8 és 90.4 Best

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90.4 Best FM. A legjobb zenék.

108 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, amely térségben elindult a zöld infrastruktúra fejlesztési és fenntartási akcióterv, azaz a ZIFFA lakossági kérdőíve. A felmérésben a fehérváriak elmondhatják a véleményüket a helyi vízfelületek állapotáról és használhatóságáról, így például a Sóstóról, a palotavárosi tavakról, vagy éppen a csónakázó tóról, illetve visszajelzést adhatnak arról is, hogy milyen problémákat tapasztalnak a nyári hőhullámok idején, kevésnek érzik-e az árnyékos területeket, és mi a véleményük a kiszáradó gyepekről is. De a támogatandó fejlesztési irányokat, a fasorok ültetését és a városi komposztálás helyzetéről is elmondhatjuk véleményünket, de arra is rákérdeznek a szakemberek, hogy szívesen részt vennénk-e önkéntes zöldítési vagy parkfenntartási akciókban, például a Fogadj örökbe egy fát kezdeményezésben. A kérdőív kitöltése anonim, semmilyen regisztrációt vagy személyes adat megadását nem igényli, augusztus közepéig várják a kitöltött űrlapokat, amelyet a város weboldalán is megtalál. Állunk itt a Besten pedig életünk legjobb zenéit találja meg, amelyekről szintén elmondhatja a véleményét, hogyha szeretné, még hozzá forródótunk a 0623 555 525, ez az SMS és Viber számunk.

Ez a 101.8 és 90.4 Best FM. SMS, Viber és telefonszámunk 0620 3555 525.

0: Tehát egy 8 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, ahol Ed Sheeran a rossz szokásoktól dalolt nekünk az elmúlt percekben. Székesfehérvár viszont szerencsére megtartja azt a jó szokását, hogy fesztivált szervez a jazz, a pop, a funky és a világzene szerelmeseinek. Már nem kell sokat várni, és estől az idei Alba Régia Fest augusztus 7-e és 9-e között kerül megrendezésre ez a program, most már 12. alkalommal. Két helyszínen várják az érdeklődőket, a fő helyszín a Bartók Béla tér lesz, a másik helyszín pedig a Szent István Király Múzeum díszudvara. Két színpadon 3 napon keresztül szólnak majd a dalok, nem csak hazai előadóktól, hanem külföldi együttesektől is. Fellép többek között a Coltrane 100, Tony Lakatos és Robi Lakatos, a Budapest Ragtime Band, a Vörös Tamás projekt, a Fehérvár Big Band Fit Vörös Janka, a Tomor Barnabás projekt, a Voyagers és a Kaleidos Groove is többek között, és még persze sokan mások. A koncerteken a részvétel díjtalan, és korhatárbeli megkötés sincsen, úgyhogy sok szeretettel várnak mindenkit, aki szereti az élő zenét. Mi pedig itt a Besten azokat várjuk, akik a 90-es, 2000-es évek legjobb zenéit szeretik, hiszen ezen időszak bestjei gyűjtöttük önnek össze, és játsszuk 024-ben megállás nélkül.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90,4 Best FM.

0: Az ön posta fiókja betelt. Az utolsó rögzítés időpontja 2014. október 2-a.
1: Szia, mamám! Rég láttalak, hívtalak volna, de nem tudtalak. Azért csörgök, hogy tud.

108 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is. Jövő héten hétfőn augusztus 3-án délután 2-kor kezdődik a hősképzés plusz a Székesfehérvári mentőállomáson. A nyári szünidőben a kibővített hősképző program várja azokat a fiatalokat, akik az életmentő hivatás iránt érdeklődnek. A program még 2018-ban startolt el, amelynek keretében minden hónap első hétfőjén tartanak ingyenes oktatást országszerte azok számára, akik szeretnék megtanulni vagy éppen gyakorolni az újraélesztést. A programot pedig a nyári hónapokra most kibővítették olyan hasznos elemekkel, amik kifejezetten a fiatalok számára lehetnek praktikusak. Augusztus első hétfőjén is várják a hősképzés plusz résztvevőit, akik megismerkedhetnek a mentősök munkájával, a mentőautóval, illetve megtanulhatják és begyakorolhatják az újraélesztés helyes lépéseit is. A részvétel előzetes regisztrációhoz kötött. Na de akár vesz egy ilyen programban, akár nem, szerintem az nagyon-nagyon hasznos info, hogy az újraélesztéshez a Stayin' Alive című dal kell, hogy menjen a fejünkben, mert hogy ez a dal rendelkezik megfelelő BPM-mel, olyan ütemmel, amire újra tudjuk éleszteni bajba jutott társunkat. Hát remélhetőleg erre nem lesz szükség, de ha mégis baj van, akkor bátran merjen segítséget nyújtani. Mi pedig itt a folytatásban bátran játsszuk önnek a 90-es, 2000-es évek legjobb zenéit, most nem a Stayin' Alive-ot, de egy hasonló óriási kedvencet a 90-es 2000-es évekből, méghozzá Janet Jackson slágerét, ez a That's the Way Love Goes.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: 5 óra van, úgyhogy megállunk egy icipicit, de tényleg csak 2-3 percre hírezünk. Időjárás azunk, aztán jövök is vissza. A folytatásban olyan jó kis dalokkal, mint a Pánik, a Hanibisztal.
2: Te vagy az, akit vártam, akarom látni a szemedben.
1: Az órát pedig 50 Cent kezdi a hírek után.
3: No Cadillac, no perms, you can't see.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
4: 750 új egyetemista kezdi a tanévet Székesfehérváron. Marad a forgalomkorlátozás a Budai úton. Több vármegye és strandon is várni kell a fürdőzéssel. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. 750 első éves kezdi a tanévet ősszel Székesfehérváron. A ponthatárok kihirdetése után eldőlt, hogy az Óbudai Egyetem Albarégia karán összesen 350, a Kodolányi János Egyetem székesfehérvári képzési helyszínén pedig 400 diák tanul szeptembertől, írja az FMC. Aki nem jutott be a választott képzésre, augusztus 7-ig még jelentkezhet a pótfelvételi eljárásban. Csőtörés miatt tovább marad lezárva a Budai út érintett része. A Budai úton zajló közműépítési munkák múlt héten befejeződtek, azonban csőtörés történt, ezért a helyreállítása a tervezetnél tovább tart. Az önkormányzati kommunikációs központ tájékoztatása szerint a József Attila utca és a Várkörút közötti része legkésőbb, július 31-ig maradnak érvényben a forgalomkorlátozások. Amennyiben a szakemberek korábban befejezik a munkát, a lezárt útrészt azonnal megnyitják a közlekedők előtt. Még augusztus 1-ig várják az előadókat a közösségi régészeti konferenciára. A Szent István Király Múzeum és a Közösségi Régészeti Egyesület október 16-án és 17-én tartja a 4. országos közösségi régészeti konferenciát. Adta hírül a város oldala. A szervezők a közösségi régészet iránt elkötelezett kutatók, szakemberek és múzeumbarát civilek jelentkezését várja, hogy szakmai közönség előtt ismertethessék munkájuk eredményeit. A programban 20 perces előadások és poszterek is helyet kapnak. Az előadói szándékot augusztus 1-ig elektronikusan lehet jelezni. Hatfehérvár megyei strandon továbbra sem engedélyezett a fürdőzés. A hatósági vizsgálatok szerint a fürdővíz bakteriális szennyezettsége meghaladja a határértéket, ezért visszavonásig érvényben marad a tilalom az Agárdi Park Strand Campingben, a Tini strandon, a Velence északi strandon, a Velence Korzó és Szabad strandon, a Velence Resort strandján, valamint a Dunaújvárosi, Szalki-szigeti Szabad strandon, írja közösségi oldalán a vármegyei kormányhivatal. A korlátozást a megfelelő víz minőség helyreállítását követően haladéktalanul feloldják. Híreink végén néhány szó a várható időjárásról. Hétfőn hidegfront alakítja időjárásunkat. A napsütést időnként

0: Erősen megnövekvő felhőzet zavarja, gyenge zápor is kialakulhat. Az északnyugati szél többfelé megélénkül. Délután 25 fok körüli csúcshőmérséklet várható. A következő napokban ismét egyre melegebb lesz az idő. A hét második felében a legmelegebb órákban már 35 fok körüli értékeket is mérhetünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Az órási hírek után már pörgünk is tovább életünk besztjeivel itt a 101.8 és 90.4-en, ahol még 60 percet tölthetünk el együtt így kettesben, aztán 18 órától érkezik majd DJ Vágyba, és indul vele a hétfő esti parti. Addig viszont itt lesz velünk a Valmar és Manuel az Éget a nappal, az órát pedig 50 Cent kezdi már is.
2: 101.8 és 90.4 Best

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90.4 Best FM. A legjobb zenék.

Escort. 108,90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is. Július 27-e van, ami azt jelenti, hogy még egy picikével több mint egy hétig lehet javaslatot tenni Székesfehérváron 4 városi díjra. Augusztus 5-ig adhatjuk le jelöléseinket a zenei munkásságával, a nemzeti emlékhely megőrzésével, valamint karitatív és a gazdasági téren végzett tevékenységével kitűnő személyekre, közösségekre. Ezekkel a címekkel, díjakkal fejezi ki a város a tiszteletét és a megbecsülését ezen személyek, közösségek iránt. A Fricsai Rihárd zenei díjra olyan zenetanárt, karnagyot, zenei előadó művészt, együttest vagy közösséget lehet felterjeszteni, akik Székesfehérvár zenei életében több éven keresztül kiemelkedőt alkottak. A második díj az Érdi János emlékérem annak adható oda, aki a nemzeti emlékhely megőrzése, bemutatása érdekében kiemelkedő munkát végzett. Aztán a Pro Caritatét Alba Regia díj olyan személynek, közösségnek vagy szervezetnek, csoportnak adományozható, aki vagy ami a gyermekvédelem, a fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációja, az idősek emberi méltósága vagy éppen a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok segítsége érdekében kiemelkedő tevékenységet végzett. Székesfehérvár gazdaságáért díjat pedig olyan kaphat, aki tevékenységével hozzájárul a város gazdasági életének fejlődéséhez, hírnevének öregbítéséhez. A pontos részleteket a város weboldalán is megtalálja. Nálunk itt a Besten pedig olyan előadókat hallgathat meg, akik már megkapták a maguk díjait, és maradandót alkottak a 90-es, 2000-es években, hiszen ezen időszak bestjeit gyűjtöttük önnek össze, és játsszuk 0-24-ben megállás nélkül itt a 108,90,4-en. Erről a listáról pedig egyértelműen nem hiányozhat Will Smith neve sem, úgyhogy vele megyünk tovább már is. A folytatásban itt a Besten.

0: 101.8 és 90.4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is. Még mindig lehet jelentkezni a Közösségi Régészeti Egyesület és a Szent István Király Múzeum közös konferenciájára. Október 16-án és 17-én rendezik meg a negyedik ilyen összejövetelt, amelyre sok szeretettel várják a közösségi régészet iránt elkötelezett kutatókat és érdeklődőket egyaránt. Még egy picikét lehet gondolkodni azon, hogyha valaki szeretne ezen részt venni, hiszen augusztus 1-ig várják a jelentkezéseket. Ezen a konferencián a korábbi évekhez hasonlóan biztosítják a közösségi régészet módszertani kérdéseinek megvitatását és a bemutatási lehetőségét azoknak a kutatásoknak, amelyekhez önkénteseket vontak be. Ezek szakmai értékelésére is lehetőség lesz majd. Idén is várják a független kutatókat és a múzeumbarát civileket a rendezvényre, amelynek keretében 20 perces előadásokat is tarthatnak majd a szakértők. Jelentkezni tehát augusztus 1-ig lehet a múzeum e-mail címén, amelyre egyébként az esetlegesen felmerülő kérdéseket is el lehet már most küldeni. A Best FM elérhetőségére pedig a hallgatói észrevételeket és a közlekedési infókat lehet elküldeni, bármerre is járjon. A térségben dobjon egy üzit, hogyha bármi furcsaságot vagy fennakadást tapasztal. 0623 555 525, ez az SMS és Viber számunk, ide jöhetnek az üzik, amikért cserébe, mert pörgetem is önnek tovább. Életünk legjobb zenét!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90.4 Best

101,8 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Verencei tó térségében is, ahol Alexander Burke Bad Boy című dala után nekem már csak a búcsú pillanatai maradtak hátra, hiszen hamarosan lejár a műsoridőmet, pedig azt jelenti, hogy el kell köszönnöm, mert érkezik DJ White Boy 18 órától, és indul vele a Best FM Night Shift. Így most a Valmar és Manuel Éget a nap című dalával már a búcsúzom, de holnap 3-kor újra jövök, remélem, hogy velem tölti majd a 2 perc délutánt is. Az elmúlt mintegy 180 percben Nagy Detit hallott, a további kellemes délután. Szép estét kívánok Önnek!

A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Alkotmánybírót választott az országgyűlés, 5%-ra csökkenhet a tűzifa áfája, lecsapott a tájfun Hongkong térségére. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Titkos szavazáson Zonnevent Pált választotta alkotmánybíróvá az országgyűlés. Megbízatása 9 évre szól. Az ELTE Állam és Jogtudományi Karának tanszékvezető egyetemi tanárát a Tisza párt jelölte a posztra, ami Hazánk Schiffer Andrást indította. A Fidesz a jelölésben és a szavazásban sem vett részt, mert álláspontja szerint Henne Csaba alkotmánybírói megbízatásának megszűnése alkotmányellenes, ezért az új alkotmánybíró megválasztását sem tartja jogszerűnek. Csökkenhet a tűzifa áfája.

0: Csak nem 200 mintát vizsgáltak meg, és nagy részük megfelelt az előírásoknak, mondta a rádiónknak Szűcs Csaba, a hatóság növényvédelmi igazgatója.
1: A kifogásolt 13 minta közül mindössze két esetben fordult elő uniós határértéket meghaladó növényvédőszer maradék, amely miatt hatósági eljárás is indult. A fennmaradó 11 esetben a Nemzeti Élelmiszerlen Biztonsági Hivatal a Szamócában nem engedélyezett növényvédőszerek használatát tárta föl, ezért az érintett termelőkkel szemben megtette a szükséges hatósági intézkedéseket. A hazai Szamóca minták jelentős mennyiségében nem mutattunk ki semmilyen növényvédőszer maradékot.
0: Több mint 700 000 embert kellett kitelepíteni Dél-Kínában a Noel tájfun miatt. Az idei év eddigi legerősebb trópusi ciklonja heves esőzést és viharos szelet hozott Kuangtung tartományba és Hongkong térségébe. A vihar miatt leállt a vasúti közlekedés, mintegy 350 repülőjáratot töröltek, Hongkongban pedig legalább 9-en megsérültek. A hatóságok továbbra is fokozott készültségben vannak. Holnap a délnyugati tájakon is szakadozhat, csökkenhet a felhőzet, így ott is napos gomoly felhős időre készülhetünk. Eső nem valószínű, az északi északnyugati szél viszont több helyen megélénkülhet. Délután 27 és 32 fok között alakulhat a hőmérséklet. Úgy tűnik, szerdától aztán egyre inkább a napsütésé lehet a főszerep. Csapadék nem várható, a szél is többnyire csak lengedezhet. A meleg viszont napról napra erősödhet, csütörtökön már 36, péntektől pedig 38-39 fok közelében lehetnek a csúcsértékek.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
4: Ablak le, hangerő fel, jönnek a legnagyobb klubklasszikusok mixben. 6-7-ig Alan Whiteboy-jal, 7-től Lauer Krisztiánnal, hétfői rezidensünkkel a lemezjátszók mögött. Indul a Night Shift!
3: A Best FM-en szólnak a

0: zenékkel.
1: Aki klasszik house szeretne hallgatni, a legjobb helyen jár, a legjobb időben, hiszen mindig erről szól a hétfő 6 és 8 óra között. A funky arcoknak pedig csak azt tudom mondani, hogy hát akkor holnap veletek ugyanitt, mert hogy holnap kedden pedig a funky a főszerep ugyanígy 6-tól 8-ig mixben DJ Hangya csatlakozik majd hozzám. A szerda a pop és rádiós lágerek napja, akkor DJ Effendi veszi majd át tőlem mindig a lemezjátszót 7-től. Csütörtökön Dance, DJ Miller az, aki utánam pörget, majd szombaton hip-hop és R&B, Slim Fitz Lobby, akit lejátszó meg a keverő 7-től, vasárnap pedig Chill Lounge és Deep House, ott pedig DJ Németi a rezidensünk. Ma pedig tehát Classic House, 7-től majd Lower

0: Ez a Night Shift White Boy-jal a Best FM-en.
1: A 90-es és a 2000-es évek reneszánszának köszönhetően a most érkező úriembert is egyre több helyre hívják fellépni, meg szerencsére egyre több helynek igent mond. Adja azért, hogy egyszer talán hozzák is végre eljut. Mert hát azért annak megvan a bája, amikor ő maga rakja fel a lemezjátszóra azokat a klubmimuszokat, amelyeket ő írt, vagy amelyeket ő remixelt. Armand Van Helden és Tori Amos Professor videójának általa készített remixe jön itt a Best FM.

Ice cream.

Let's go.

0: A legjobb zenék, a legjobb mixek minden este.
1: Egy időben nagyon rendesen küldtétek, de hát mostanában nem mondtuk, ez igaz. Úgyhogy szólok megint, hogyha van ötlet, mert hát azért a mi fejünk sem káptalan, oké, hogy 30 évnyi zene itt van a fejünkben, de ettől függetlenül még bizonyos dalok kerülhetnek valamiért szürke vagy fekete zónába, szóval, hogy bőven biztos, hogy vannak olyan dalok, amelyek nem jutnak eszünkbe, pedig simán elférnének a Classic House-ba, a Funky-ba, vagy a Dance-be, vagy a Pop és Rádiós Lágerekbe. Szóval, hogyha van ilyen, akkor nyugodtan írjátok meg nekünk 0620 55 55 155 az SMS és a Viber számunk, küldtetek nekünk e-mailt és az infokukat bestfmbudapest.hu-ra, de hogyha a Best FM Night Shift oldalunkat, vagy a Best FM Rádió Magyarország oldalakat meglátogatjátok Facebookon és Instán, akkor azon keresztül is üzenhettek nekünk egész nyugodtan. Na, az én 60 percem már, ami a mixet illeti, ennyi volt mára, úgyhogy Lauer Krisztiánnal gyorsan helyet cserélünk. Még egy órán keresztül jönnek a legnagyobb klubhimnuszok, szigorúan a House mesdjén haladunk tovább, szóval pár perc múlva innen folytatjuk. Lauer Krisztiánnál majd a lemezjátszók mögött. Senki ne menjen sehova.

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Magyar Falu Program támogatásra pályázhatnak a kis települések. Szigorúbb büntetéseket szeretnének a közlekedők. A hétvégén is akad dolguk a balatoni vízi rendőröknek. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Mintegy 22 milliárd forintot kapnak fejlesztésekre az 5000 fő alatti települések. A Magyar Falu Program támogatásából utak, járdák, vízelvezető rendszerek és önkormányzati épületek újulhatnak meg, emellett a helyi közszolgáltatásokat is fejleszthetik. Lőrinc Viktória vidék és településfejlesztési miniszter szerint a forrásokat szakmai alapon ítélik oda. Szigorú fellépést várnak a súlyos közlekedési szabályszegőkkel szemben a társadalmi egyeztetés résztvevői. A közlekedési és beruházási minisztérium szerint két hét alatt csaknem 160 ezeren töltötték ki az erről szóló kérdőívet. A legtöbben az illegális utcai versenyzők, a kirívó gyorshajtók és a visszaeső szabályszegők szigorú büntetését támogatják. Sokan az átlagsebességmérés bevezetésével és az elektromos rollerekre vonatkozó szabályok szigorításával is egyetértenek. A szülők példája is meghatározza, hogyan viszonyulnak a gyerekek a digitális eszközökhöz. Ha a család túl sok időt tölt a képernyők előtt, az a szülő-gyermek kapcsolatra is hatással lehet, mondta a rádiónknak Somogyi Ákos, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság gyermekvédelmi főosztály vezetője.
2: Itt gondolhatunk arra is, hogy kifejezetten a kezünkbe vesszük, és mi magunk akarunk valamit ezeken az eszközökön megnézni. Érdemes szülőként végig gondolni, hogy mik azok a szituációk, amikor a technikai eszközöket ki szeretnénk a kapcsolatunkból zárni. Lehet szó egy szoptatás, egy altatási folyamatról, amikor akár csak egy telefon megzizdenése is, ami figyelmünket elveheti, és ezáltal a gyermek érzi és látja is, hogy egy zavar alakult ki ebben a kapcsolatban. Ez egy olyan mintát tartalmaz, amely később a gyermekben is ilyen folyamatokat alakíthat ki, zavarhatja az egyéb szociális kapcsolatait.
1: Összesen 12 embert mentettek ki a Balatonból a hétvégén a vízi rendőrök. A rendőrség szerint 7-szer riasztották őket, a többi között elsodródott szápdeszkásokhoz, egy elakadt kishajóhoz és egy irányíthatatlanná vált vitorláshoz. Fonyódnál egy 12 éves kisfiút is kimentettek, akit a szél a gumicsónakjával sodort el a parttól. A rendőrség ismét arra kér mindenkit, hogy figyelje a viharjelzéseket, és baj esetén hívja a 1817-es segélyhívószámot. Holnap még lehetnek gomoly felhők az égen, de alapvetően napos száraz időre számíthatunk. A délnyugati tájakon is felszakadozhat a felhőzet, csapadék nem valószínű. Délutára 27 és 32 fok közé melegedhet a levegő. A folytatásban csendes, igazi nyári napok jönnek. Szerdán még 28-34 fok valószínű, majd fokozatosan rákapcsolhat a kánikula. Pénteken és a hétvégén többfelé 38 fok körüli hőség lehet, vasárnap pedig helyenként már a 39 fokot is megközelíthetjük.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Amikor még azt se tudtad, hogy mi az a távmunka. 2000-2001. Ezek a fiúk úgy hozták össze ezt a dalt.
4: Persze.
3: Egy Ausztrál meg angol. Nem tudom, hogy ki volt az énekes, vagy melyik volt a...
4: Igen.
3: Az énekes volt az angol, vagy a gitáros volt az ausztrál. De hogy így...
4: Igen, és abban az időben mennyire durva volt.
3: Hogy? Igen. Figyelj, akkor arra gondoltam, hogy legyen az, hogy jó, átküldöm mindjárt egy fél óra. Azaz. A betárcsászosan átvett a hizet. Szóval igen, ez mondhatni egy ilyen nagyon ilyen korai távmunkában készült track. Ami hát egyrészt
4: zseniális, sikerült.
3: Másrészt meg hát meghatározta egy jó egy-másfél évig ugye a klubok hangzását, mert ugye volt egy-másfél évig, ez a rock house.
4: Hangzás ment, igen.
3: Rock house nagyon ment.
4: Kicsit egyébként vissza is lehetne ezt is hozni, tehát vannak ötletek. Igen.
3: Simán. Na, a Body Rockers, I Like The Way, Lauer Krisztián a lemezjátszók mögött, mert hogy klasszik house pörög még egy órán keresztül itt a Best-en.
4: Szevasztok, hey!
0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben.

0: Next FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben. Megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
1: Hát és az öreg Erik. Nem is tudom, mikor volt itt utoljára, de szerintem ilyen fesztivál körülmények között talán igen. Soundon?
2: A Balaton Soundon volt, igen. Ugye. Szerintem is akkor volt legutoljára.
1: Úgyhogy önálló estel érkezik, és figyelj, pont azt beszéltünk múltkor az Effivel, hogy... És ő váltig állította, hogy van az Erik Prütz, tehát legyünk pontosak, Erik Prütz. Egyébként a másik úriember, aki majd érkezik, egy vagy két héttel később, ott is, tehát egy... Hogy is szokták ezt mondani, hogy adjuk meg a királynak, ami jár, vagy...
2: De, a tiszteletet.
1: Igen, vagy hogy ami, igen, tehát hogy könyörgöm, tanuljuk már meg az embereknek a nevét rendesen kiejteni. Tehát, hogy nem csak az angol nyelv létezik a földön, van a francia is. És a David Guetta az nem David Guetta, hanem David Guetta.
2: David Guetta.
1: A Hugel az meg nem Hugel, hanem Üzsel. Üzsel. Tudom, hogy így hívják az embert. Na, szóval, hogy ezt tessék már megtanulni.
2: Erről ennyit, Üzsel.
1: Na, és akkor Erik Prütz, hogy azt mondta az Effi, hogy neki úgy rémlik, hogy az Erik Prütznek van olyan estje is, hogy ő ott hangszeren, tehát ilyen live actet nyom, és mondom, szerintem ő csak diszkó, vagy csak ilyen DJ-szeteket csinál. Nem tudod, hogy van?
2: Komoly.
1: Nem, és nem tudom, hogy van-e, vagy nincs-e. Effi azt mondta, hogy szerintem van olyan, és hogy ezt tökre megnézni. Szerintem egyébként erre is, amit ugyanúgy
2: lehet egyébként menni. Simán el tudom képzelni, de hát olyan technikai háttere van, maga a látvány is, hogy biztos, hogy nagyon komoly lesz.
1: Na mindegy, közben aztán jól elbeszélgettük itt a Proper Education-nek a végét, ez pedig már nem Erik Prütz, hanem Fedele Grand, és a Put Your Hands Up for Detroit, mert hogy Lauer Christian Pörg

0: Lower.
1: Létszi, azt tudod, amiben azt éneklik, hogy
2: mennyire egyszerűek voltak ezek a dalok, és mennyire befutottak, tényleg hatalmas sikerek lettek. És pont arról beszéltünk itt ugye adáson kívül, hogy kíváncsi vagyok, hogy mikor fognak hozzányúlni megint.
1: Szerintem ez...
2: Jönnek az új remixek.
1: Figyelj, afro remixet biztos, hogy csinál. Mondj egy dalt, amiből nem csináltak afro remixet az elmúlt egy évben.
2: Hát mondjuk nem tudom.
1: Ugye?
2: Igen.
1: Minden, szóval afro remix biztos, hogy van belőle. Jó? Outwork, Electro. Beat on time, dancing, dancing to the rhythm. Electro is fine, it can get you moving, moving on time. Electro, Electro is the new style. Jackie and Jane, see them moving to the

0: Nagyon kíváncsi vagyok. Nem tudom, megpróbálok kijutni majd valahogy. Bár aki ott volt tavaly év végén, azt hiszem a Barba Negrába volt itt a Faithless ilyen december magasságában, az első olyan fellépés, amikor már nem volt a Maxi Jazz.
1: Igen.
0: És ott azért nagy kérdőjelek voltak, pont úgy, mint a Prodigy esetében, és hogy a Keith Flint nélkül ez hogy fog működni. Itt is ugye az volt a kérdés, hogy a Maxi Jazz nélkül ez hogy fog működni, és aki ott volt, azt mondta, hogy gyönyörűen megoldották.
1: Nagyon komoly.
0: Nagyon-nagyon jól megcsinálták, úgyhogy érdemes lesz kimenni a szigetre megnézni ezt a Faithless-t. Még akkor is, hogyha a Maxi Jazz, aki hát legendás.
1: Bizonyám.
0: Hogy ő már nincs a csapatban. Érdemes, mondom, tényleg. Akik látták őket így ebben a felállásban, azt mondták, hogy nagyon kulturáltan, nagyon szépen oldották meg, de maradt ugyanúgy a stenk, a dinamika, szóval, hogy
1: persze.
0: Na, így kell ezt.
1: Hát az alapdarabok, azokat ugye senki nem felejti el.
0: Igen. Szóval így kell emléket megőrizni, meg örökséget
1: továbbvinni.
0: Na, a klasszikához örökségét pedig Lóger Krisztián majd jövő hétfőn viszi tovább, mert hogy a mai 60 percnek a végére értünk.
1: Így is van. Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget. Sziasztok!
0: Mi köszönjük, hello!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Nem várhatunk szúnyoginváziót a héten, a jégkármérséklő rendszerről kérdezik a gazdákat, netes csalók ellen emelhetnek vádat. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. A héten is folytatódik a szúnyoggyérítés. A katasztrófa védelem közlése szerint Baranya, Fejér, Pest és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye egyes területein dolgoznak. Pesten és Szabolcs-Szatmár-Beregben biológiai lárvagyérítés is lesz. Kiemelték, a záporok és zivatarok ellenére továbbra sem alakultak ki nagyobb szúnyogtenyészőhelyek, ezért országosan csak korlátozott védekezésre van szükség. Arra is felhívták a figyelmet, hogy a házak körül összegyűlt pangóvizek megszüntetésével a lakosság is sokat tehet a szúnyogok elszaporodása ellen. Megkérdezik a gazdákat a jégkármérséklő rendszerről. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara a minisztérium kérésére azt vizsgálja, hogy a termelők támogatják-e a rendszer működését a saját megyéjükben. Erre azután kerül sor, hogy civil szervezetek a rendszer leállítását kezdeményezték, mert szerintük az befolyásolhatja a csapadékképződést. A minisztérium ugyanakkor hangsúlyozza, a tudományos kérdéseket nem szavazással döntik el, ezért szakértői testület is vizsgálja a felvetéseket. Visszahívta a Penny a 200 g-os Wellgood márkájú lenmagot. A fogyasztóvédelmi hatóság szerint a termékben a megengedettnél magasabb cianhidrogén tartalmat mutattak ki, ami nagyobb mennyiségben egészségi kockázatot jelenthet. A visszahívás minden tételt érint. A hatóság azt kéri, hogy aki vásárolt a termékből ne fogyassza el, hanem vigye vissza bármelyik Penny üzletbe. Nem létező termékeket hirdettek, így csak nem 400 ezer forinttal károsították meg a vásárlókat. A rendőrség két fiatal nő ellen javasol vádemelést. A nyomozás szerint mobiltelefonokat és hangszórókat kínáltak eladásra az interneten. A pénzt azonban a vevők hiába utalták át, a megrendelt termékeket sosem kapták meg. A két nő ellen üzletszerűen elkövetett csalás és pénzmosás miatt indulhat bírósági eljárás. Ezrek tüntettek Majorkán a tömegturizmus ellen. A demonstrálók szerint a turisták száma már meghaladja a sziget teherbíró képességét, ezért korlátoznák a látogatók számát. A tiltakozók úgy vélik, hogy a turistáknak kiadott lakások miatt egyre súlyosabb a lakhatási válság, és a helyiek közül sokan már nem tudják megfizetni az albérleteket. Tavaly több mint 13 millió turista kereste fel Majorkát. Holnap a délnyugati tájakon is szakadozhat, csökkenhet a felhőzeti, jobb is napos gomoly felhős időre készülhetünk. Eső nem valószínű, az északi, északnyugati szél viszont több helyen megélénkülhet. Délután 27 és 32 fok között alakulhat a hőmérséklet. Úgy tűnik, szerdától aztán egyre inkább a napsütésé lehet a főszerep. Csapadék nem várható, a szél is többnyire csak lengedezhet. A meleg viszont napról napra erősödhet, csütörtökön már 36, péntektől pedig 38-39 fok közelében lehetnek a csúcsértékek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Két világsztár is érkezik ezen a héten Budapestre, és minden bizony a fantasztikus koncertet fognak adni, és a két világsztár közül, aki később érkezik, ő most nálunk majd előbb jön, és persze majd a másik úriember is tiszteletét teszi nálunk itt a Besten ma este, szóval a vasárnap koncertező Lenny Kravitz jön ebben az órában a Fly Away-en itt a Besten.
2: Ez a Night Shift a Best

Beszteptem a legjobb zenék. Pont úgy, ahogy a Rock DJ videoklipjében sem nyúzza le igazából a saját bőrét Robbie Williams. Ugye most érkező dal videoklipjében sem ő korcsolyázik. Igazából bár becsületére váljon, hogy azért vett egy-két korileckét a videoklip miatt. Jön a She's the One!

Best FM a legjobb zenék, nem fog ránk robbanni a kánikula, szépen lassan napról napra haladunk a 40 fok felé, holnap még 30 fok, és magas UVB sugárzás, legalábbis ezt ígérik a meteorológusok. Kedre, orsz.

Best FM, a legjobb zenék, Enya, PDD, Mario Winans, igen illusztris népsor. Ennek ellenére a megjelenését követően 8 hetet volt kénytelen tölteni a Billboard 100-as lista második helyén, mert egy bizonyos Usher, bizonyos Yeah című dala letaszíthatatlan volt a trón.

0: Night Shift-tel az éjszakába minden délután 6-tól a Best FM-en.
1: Egy régi fénykép úgy döntött, hogy földre hull.

keresztnapom a legjobb zenék. Az képest, hogy mennyire jóban vannak, teljesen meglepő, hogy közös dalt még nem készítettek, hát lehet, ami készség nem múlik. Egy biztos most is külön érkeznek, és hát nincs arról tudomásunk, hogy majd vasárnap hozná magával Lenny Kravitz Gwen Stefanit. Jön a Flyaway, aztán pedig Gwen Stefani, Eve és a Rich Girl-el itt a Westend a legjobb zenék között.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Érkezik a forróság, alig ha lesz eső. Alkotmánybírót választott az országgyűlés, lecsapott a tájfun Hongkong térségére. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Titkos szavazáson Zonnevent Pált választotta alkotmánybíróvá az országgyűlés. Megbízatása 9 évre szól. Az ELTE Állam és Jogtudományi Karának tanszékvezető egyetemi tanárát a Tisza párt jelölt a posztra, ami hazánk Schiffer Andrást indította. A Fidesz a jelölésben és a szavazásban sem vett részt, mert álláspontja szerint Henne Csaba alkotmánybírói megbízatásának megszűnése alkotmányellenes, ezért az új alkotmánybíró megválasztását sem tartja jogszerűnek. Csökkenhet a tűzifa áfája, erről a miniszterelnök beszélt a parlamentben napi rendelőt. Magyar Péter elmondta, az adókulcs 27-ről 5%-ra mérséklődhet, így a rezsicsökkentésből a tűzifával fűtők is részesülhetnek. A kormányfő a korábban elfogadott intézkedésekre is emlékeztetett, miszerint szeptember 1-től áfamentesek lesznek a vényköteles gyógyszerek, valamint hogy érkezik a 100.000 forintos iskolakezdési támogatás, ami mintegy 400.000 rászoruló gyermeket érint. Folyamatosan ellenőrzi a gyümölcsök növényvédőszer maradék tartalmát a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Szamócákból az elmúlt 3 évben csaknem 200 mintát vizsgáltak meg, és nagy részük megfelelt az előírásoknak, mondta a rádiónknak Szűcs Csaba, a hatóság növényvédelmi igazgatója.
2: A kifogásolt 13 minta közül mindössze 2 esetben fordult elő uniós határértéket meghaladó növényvédőszer maradék, amely miatt hatósági eljárás is indult. A fennmaradó 11 esetben a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal a Szamócában nem engedélyezett növényvédőszerek használatát tárta föl, ezért az érintett termelőkkel szemben megtette a szükséges hatósági intézkedéseket. A hazai szamóca minták jelentős mennyiségében nem mutattunk ki semmilyen növényvédőszer maradékot.
1: Több mint 700.000 embert kellett kitelepíteni Dél-Kínában a Noel tájfun miatt. Az idei év eddigi legerősebb trópusi ciklonja heves esőzést és viharos szelet hozott Kuangtung tartományba és Hongkong térségébe. A vihar miatt leállt a vasúti közlekedés, mintegy 350 repülőjáratot töröltek, Hongkongban pedig legalább 9-en megsérültek. A hatóságok továbbra is fokozott készültségben vannak. Holnap még lehetnek gomoly felhők az égen, de alapvetően napos száraz időre számíthatunk. A délnyugati tájakon is felszakadozhat a felhőzet, csapadék nem valószínű. Délutára 27 és 32 fok közé melegedhet a levegő. A folytatásban csendes, igazi nyári napok jönnek. Szerdán még 28-34 fok valószínű, majd fokozatosan rákapcsolhat a kánikula. Pénteken és a hétvégén többfelé 38 fok körüli hőség lehet, vasárnap pedig helyenként már a 39 fokot is megközelíthetjük.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Az előző óra elején említett 2 világsztárból, akik ezen a héten lépnek majd fel Budapesten. Ebben a 60 percben érkezik majd a másik. Ő lép majd fel hamarabb, ő már csütörtökön megtölti az MVM domot. Természetesen Cyrilről van szó, a Kiss from a Rose is felcsendül majd itt a Besten a legjobb zenék között a következő órában 9 és 10 között.
3: Ez a Night Shift a Best

hogy ne ártsak másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított, mikor azt hittem a csodára várni jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom, akkor is megbocsát.

Beszélve a legjobb zenék, a Rolling Stone magazin csak annyit tudott írni róla kritikaként, hogy a csajnak borzasztóan irritáló a hangja. És hát nem is nagyon szántotta föl a listát Madonna legeslegelső albuma, ami napra pontosan 43 évvel ezelőtt, 1983. július 27-én jelent.

0: legjobb zenék. Ez a Night Shift a Best FM-en.
1: Tehet a sejt.

Best of a legjobb zenék. Nem azt mondom, hogy a Val Kilmerrel készült Mindörökké Batman volt minden idők legrosszabb Batman filmje, mert volt azért annál rosszabb, de hát messze magasan túlnőtt ezen a filmen a Betétdal, amelyért 1996-ban 3 Grammy-t is kapott Seal. Ez volt az év dala, az év felvétele és a legjobb férfi előadás. Kiss from a Rose, Seal érkezik itt a Best-en. Yeah.

Best FM a legjobb zenék, hogy egy hónapokon át tervezett uramű pontossággal megszerkesztett Giga Mega Show-ba is tud néha hiba csúszni. Erre David Guetta a legutóbbi brutális stadion bulia volt a példa. A harmadik napon a Black Eyed Peas volt a sztár fellépő meglepetés zenekar, és

0: közötti települések. A Magyar Falu program támogatásából utak, járdák, vízelvezető rendszerek és önkormányzati épületek újulhatnak meg, emellett a helyi közszolgáltatásokat is fejleszthetik. Lőrinc Viktória vidék és településfejlesztési miniszter szerint a forrásokat szakmai alapon ítélik oda. Szigorú fellépést várnak a súlyos közlekedési szabályszegőkkel szemben a társadalmi egyeztetés résztvevői. A közlekedési és beruházási minisztérium szerint két hét alatt csaknem 160 ezeren töltötték ki az erről szóló kérdőívet. A legtöbben az illegális utcai versenyzők, a kirívó gyorshajtók és a visszaeső szabályszegők szigorú büntetését támogatják. Sokan az átlagsebességmérés bevezetésével és az elektromos rollerekre vonatkozó szabályok szigorításával is egyetértenek. A szülők példája is meghatározza, hogyan viszonyulnak a gyerekek a digitális eszközökhöz. Ha a család túl sok időt tölt a képernyők előtt, az a szülő-gyermek kapcsolatra is hatással lehet, mondta a rádiónknak Somogyi Ákos, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság gyermekvédelmi főosztály vezetője.
1: Itt gondolhatunk arra is, hogy kifejezetten a kezünkbe vesszük, és mi magunk akarunk valamit ezeken az eszközökön megnézni. Érdemes szülőként végig gondolni, hogy mik azok a szituációk, amikor a technikai eszközöket ki szeretnénk a kapcsolatunkból zárni. Lehet szó egy szoptatás, egy altatási folyamatról, amikor akár csak egy telefon megzizdenése is, ami figyelmünket elveheti, és ezáltal a gyermek érzi és látja is, hogy egy zavar alakult ki ebben a kapcsolatban. Ez egy olyan mintát tartalmaz, amely később a gyermekben is ilyen folyamatokat alakíthat ki, zavarhatja az egyéb szociális kapcsolatait.
0: Összesen 12 embert mentettek ki a Balatonból a hétvégén a vízi rendőrök. A rendőrség szerint 7-szer riasztották őket, a többi között elsodródott szápdeszkásokhoz, egy elakadt kishajóhoz és egy irányíthatatlan navát vitorláshoz. Fonyódnál egy 12 éves kisfiút is kimentettek, akit a szél a gumicsónakjával sodort el a parttól. A rendőrség ismét arra kér mindenkit, hogy figyelje a viharjelzéseket, és baj esetén hívja a 1817-es segélyhívószámot. Holnap még lehetnek gomoly felhők az égen, de alapvetően napos száraz időre számíthatunk. A délnyugati tájakon is felszakadozhat a felhőzet, csapadék nem valószínű. Délutára 27 és 32 fok közé melegedhet a levegő. A folytatásban csendes, igazi nyári napok jönnek. Szerdán még 28-34 fok valószínű, majd fokozatosan rákapcsolhat a kánikula. Pénteken és a hétvégén többfelé 38 fok körüli hőség lehet, vasárnap pedig helyenként már a 39 fokot is megközelíthetjük.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Napra pontosan 30 évvel ezelőtt történelmet írt a Spice Girls, mert hogy ők lettek az első olyan csak nőkből álló zenekar, akik első kislemezükkel az angol kislemezista élére tudtak kerülni. 1996. július 27. első lett a Wannabe, nálunk pedig majd a Say You Be There érkezik a következő órában.
3: Ez a Night Shift a Best

szerintem a legjobb zenék. Az iskolás hasonlatnál maradva nem a B-nél nyílt ki a napló, szerintem mi a B-osztályba léptünk most be. Mert hogy a Blaha Luziana zenét az előző percekben, most érkezik a Backstreet Boys, rögtön utána B.O.B. Bruno Mars-szal, őket pedig Benny követi majd az Ébredj velem című dalával itt a Besten a legjobb zenék között.

Veszterfebb a legjobb zenékhez, hagyjál, hogy napra pontosan 30 évvel ezelőtt került fel az angol kislemezlista élére a Spice Girls első dala, a Wannabe, ami egy héttel előtte került fel egyébként a listára a harmadik helyre. De 30 évvel később, a múlt héten, köszönhetően ennek a 30 éves jubileumnak és az arra kiadott mindenféle limitált bakeliteknek és cédéknek, majdnem 30 évvel később a Wannabe megint ott van az angol kislemezlista élén. Most a nagy lemez második dala, a később szintén első helyezett Say You'll Be There érkezik itt a Westen, a legjobb zenék között.

0: name was, it was you.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Az előttünk álló 60 percben 11 és éjfél között majd duplázik a Daft Punk. Hát soha rosszabb záró óránk ne legyen. Érkeznek majd eredetiben az Around the World-el, és Kanye West-nek köszönhetően ható lesz majd a Harder, Better, Faster, Stronger, csak így simán röviden, hogy Stronger. Ezzel indul a mai utolsóra itt a Best-en.
2: Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zenék. Jó lenne valamire vinnem, énekelt az Ola az előző percekben, és hát tudjuk jól, hogy Jennifer Lopez mire vitte. Ahhoz képest, hogy Janet Jackson háttértáncosaként kezdte az egész szórakoztatóipart. Jön ő, mármint J-Lo, az If You Had My Love-val, és utána egykori munkaadója rögtön utána Janet Jackson, a Together Again-nel itt a Best FM.

Nemzeti 11 választhatott magának egy góldalt, ami akkor csendül fel, hogyha a csapat gólt rúg. Ez a franciáknál a Daft Punk One More Time-ja volt, az angolok pedig a Planet Funk Chase the Sun választották. Hát többek között ezért is volt olyan nagyszerű az angol-francia bronz meccs. Egy Daft Punk, egy Planet Funk, 10-szer a meccs alatt. Az Around the World után itt van már is a Chase the Sun, a besten, a legjobb zenék között.

ezt a legjobb zenék. I love you always forever. Én is mindenkit örökkön örökké szeretni fogok. Kivéve ma már befejeztem a szeretést, jó? Mert hogy zárom a night shiftet is. Ennyi volt a mai hétfő. Holnap kedd, ami azt jelenti, hogy 120 percnyi funkival is persze DJ Hangyával fogjuk majd indítani a holnap estét itt a bestem. Jön az Eternal és Bibi Venance, én pedig megyek. Jó éjszakát! Sokára!

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Ez a Night Shift White Boy-ja.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best
1: FM. Ez a levél megint neked íródik. Lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt. Egy fél árva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.